0: A legjobb zenék.
1: Hiya, Bobby.
2: Hi, Ken.
1: You wanna go for a ride?
2: Sure, Ken.
1: Jump in.

0: you're just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék.

És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Like no other.

Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Változik a gyermekvédelmi törvény. Ügyeljünk a tűzifa vásárláskor. Megcsodálhatjuk a legkedvesebb céklát. Jönnek a hírek Gál Ildikótól. Megszavazta a parlament a gyermekvédelmi törvény módosítását. A kormány a javaslattal egyebek mellett a kiskorúak számára elérhető szexuális erőszakot, manipulációt és kizsákmányolást propagáló médiatartalmakkal szemben akart így módon fellépni. A jogszabály egyúttal kötelező és gyorsított helyzetfelmérést rendel el a kórházban hagyott gyerekek esetében. A csomagot a Fidesz és a KDNP gendertörvénynek nevezte, ellene voksolt és a Mi Hazánk sem támogatta. Másról is szavaztak a honatyák, részben módosította például az egészségügyi kamarákról szóló törvényjavaslatot a ház, elfogadta az idei költségvetés módosításához benyújtott összegző javaslatot és azt a törvényi változtatást, amelynek alapján a kereskedelmi gázolaj esetén év végéig 25 forinttal magasabb összegű jövedéki adót lehet visszaigényelni. Ez a 7,5 tonna feletti kamionokra és buszokra vonatkozik. Csak megbízható helyről rendeljünk tűzifát. Erre hívja fel a figyelmet az országos erdészeti főfelügyelő. Legyen gyanús, ha túl olcsón árulják kilóját, és a postaládákba bedobott szórólapok ára is legyenek irányadóak. Nagy Dániel rádiónknak elmondta, a Nébih honlapján található egy ellenőrző lista, amelyen a regisztrált legálisan árusítókat sorolják fel.
2: Ha beütjük a keresőprogramba azt, hogy EUTR és tűzifa, vagy Nébih és tűzifa, akkor megtaláljuk ezt a tűzifa vásárlás ellenőrző listáját. Van egy fekete listánk, amire azokat a telefonszámokat rakjuk föl, ahol már valamilyen jogszerűtlen értékesítés vagy csalás történt, és a honlapon van egy olyan tűzifát okosan alkalmazás, ahol pedig azt tudjuk megnézni, hogy településünk környékén kik azok az erdőgazdálkodók, akik tűzifát árusítanak.
1: Székla lett Budapest új kedvence. Már látható a fővárosi állat- és növénykert India házában a Székla névre hallgató 5 hónapos vörös panda kölyök. A kis jövevény Budapesten született, és anyja augusztusi elvesztése után gondozói nevelték fel. A veszélyeztetett fajhoz tartozó egyed már elég fejlett ahhoz, hogy önállóan boldoguljon, ezért biztonságos körülmények között a közönség számára is megtekinthető helyen cseperedik tovább. Felhők takarhatják a napot, de pár órára kitisztul az égbolt. Olykor szemerkélhet az eső. A légmozgás döntően gyenge marad. 16-17 fok körül alakul a csúcs hőmérséklet. Holnap kezdetben sokfelé beborul, majd napközben észak-kelet felől egyre több felé elvékonyodik a felhőzet. A legtöbb helyen említésre méltó csapadék nem várható, de helyenként futózápor érkezhet. Több felé feltámad a légmozgás. Hajnalban párás, ködös tájak is előfordulhatnak.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: a világ ellen.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

felesleges dolgot. Régebben azt hittem, hogy a többtől lehetek boldog. Hírnév, díj, a karrier, mint három, csak egy börtön. Mindet elengedtem, mert sokkal több vár a földön.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Baj a legfrissebb hírei a 94.3 Best FM-en.
2: Délután csökken, felszakadozik a felhőzet, 13-19 fokot mérhetünk. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok. Az Oxigén Média hírei következnek. Kiterjesztik a gyógykezelés finanszírozását egyes emlődaganatos nők számára. Az Egészség hídja összefogás az egészségért a Merrák ellen egyesület tájékoztatása szerint a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő már mindkét emlő eltávolítását és szükség esetén helyreállítását is finanszírozza a Merrák miatt kezelt, örökletes géneltéréssel élő nők számára. Várhatóan még az idén elindul a sorozatgyártás a BYD szegedi autógyárában. A cég nemzetközi üzletágáért felelős vezetője közölte, a kínai járműgyártó európai létszáma hamarosan meghaladja a 10 000-et, 2030-ra pedig több mint 40 ezer munkavállalóval számolnak a kontinensen. A BYD a szegedi beruházáson túl további európai üzemek létesítését tervezi, a lehetséges helyszínek között egyebek mellett Franciaország és Spanyolország is szerepel. Lezárult a Magyarország ellen indított kondicionalitási eljárás. 4,2 milliárd eurós uniós forrás szabadul fel. Újra elérhető lesz az Erasmus Plus és a Horizont Európa program a magyar egyetemisták és kutatók számára. 3 hónap visszaesés után augusztusban ismét erősödött az építőipar. A KSH jelentés szerint az egy évvel korábbihoz képest 22, az előző hónaphoz viszonyítva pedig 14%-kal nőtt az ágazat teljesítménye. Leginkább a közműfejlesztések húzták az építőipart. Egésznapos képzőművészeti programsorozatra várják az érdeklődőket szombaton Szolnokon, közölte a Szolnoki Művésztelep művészeti vezetője. Verebes György Munkácsi díjas festőművész tájékoztatása szerint több helyszínen zajlik majd a Magyar Festészet napjához kapcsolódó képzőművészet ünnepe programsorozat. A nap Tar Sándor Szolnoki Művésztelepet bemutató filmjének vetítésével zárul a Múzsák terén. A programok ingyenesen látogathatók. A kortárs magyar festészet 3 alkotói generációja találkozik október 18-ától a Szombathelyi Képtárban a Magyar Festészet napja alkalmából rendezett központi kiállításon, amely 120-140 alkotáson keresztül mutatja meg a magyar festészet jelenét, folytonosságát és megújulását. A kiállításhoz kapcsolódóan átadják a Magyar Festészet napja életműdíját, a középgeneráció elismeréséül szánt szakmai elismeréseket, valamint a fiatal generáció számára alapított Matichka Jenő díjat. Meghallgatást hirdet az Erkel Színház, amely olyan 18 és 35 év közötti érettségivel rendelkező énekesek jelentkezését várja, akik szeretnének részeseivé válni a Musical Színház állandó művészeti csapatának. A meghallgatáson a jelentkezők az Erkel Színház nagy színpadán mutatkozhatnak be a szakmai zsűrinek egy szabadon választott magyar nyelvű musical dal előadásával. Csütörtökön kezdődik a Szemrevaló Filmfesztivál. A Szemlén a német nyelvterület legfrissebb alkotásaiból láthatnak válogatást a nézők, eredeti nyelven, magyar felirattal. A nyitó film az Űr a szívemben című film lesz, amit a budapesti Toldi moziban lehet megnézni. A sorozat díjnyertes alkotásokat is felvonultat, a vetítések után beszélgetéseket is rendeznek. Súlyos látáskárosodást okozhat a Temun vásárolt egyik gyerekjáték. A Magyarországon is elérhető elemes markoló LED fényének sugárzása és erőssége jelentősen meghaladja az egészségügyi határértéket, és ha a gyermek belenéz a villogó kék fénybe, az súlyos és maradandó retina sérülést okozhat. Az online áruház visszahívta a terméket, melynek adatai megtalálhatók a Fogyasztóvédelmi Hatóság weboldalán. Dróntámadás ért 2 hajót Bulgária fekete-tengeri partjai közelében, az egyik elsüllyedt. Egy hete is történt már hasonló támadás, melyben egy kereskedelmi hajó megrongálódott, egy másik pedig elsüllyedt. Az volt az első olyan támadás hajók ellen, amely a NATO tagállam Bulgária tengeri gazdasági övezetében történt. Több mint 100 külföldi túrázó rekedt, Nepál áradások sújtott a régióiban. A himalájai ország középső részén több mint 40 házat és 4 hidat söpört el az újabb áradat, melyet földcsuszamlás idézett elő. A mentés még tart. Nepálban másfél hónapja történt súlyos természeti katasztrófa, több mint 1400-an meghaltak és több ezren eltűntek egy gleccserszakadás következtében. A túlárazások visszaszorítása és a felelős gazdálkodás ellensúlyozza a kormány új intézkedéseinek hiánynövelő hatását, így a költségvetési hiánycél idén a GDP 7,5%-a marad. A szerződések felülvizsgálatával több mint 700 milliárd forintot takarítanak meg. Ez a forrás fedezi egyebek között a vényköteles gyógyszerek áfamentességét, az iskolakezdési támogatást, valamint a rendkívüli helyzetekre létrehozott 500 milliárd forintos havária alapot is. Áfonyás, málnás ízesítésű, fehér csoki bevonatú édesség lett a Balaton sütije idén. A programszervező szerint a Kék Balaton Fantázia nevű sütemény hullámos formájával, bevonatával és roppanos rétegével a magyar tenger vízfelületét idézi. Mindenmentes kategóriában a málnás étcsokoládés ízű Balatoni Hab nevű desszert nyerte az elismerést. A világon először mutatják be angol nyelven Szerb Antal, Utas és Holdvilág című regényének színpadi változatát. Az előadást a Londonban szerdán és csütörtökön láthatja a közönség a Liszt intézetben. A darabot nemzetközi színészgárda viszi színre több magyar művész közreműködésével. A bemutatóra néhány nap alatt elfogytak a jegyek, ezért a szervezők a főpróbát is megnyitják a közönség előtt. Nukleáris védelmi NATO gyakorlat kezdődött Olaszországban. A műveletben 17 tagállam katonái vesznek részt. A NATO nukleáris politikáért felelős vezetője azt mondta, hogy a gyakorlat célja a szövetség felkészültségének és területvédelmi képességének demonstrálása, valódi nukleáris fegyvereket azonban nem használnak. A kiképzés során a többi között a nukleáris fegyverek biztonságos szállítását gyakorolják. Javította a magyar gazdaság növekedési kilátásait az IMF. A Nemzetközi Valuta Alap áprilisi előrejelzéséhez képest 2/10-del 1,9%-ra emelte az idei várakozását, a jövő évit pedig 2-ről 2,1%-ra növelte. Jelentősen módosította a magyar inflációs előrejelzését is. Míg erre az évre áprilisban még 3,8%-ot várt, addig most csak 1,9%-kal számol. Eljárást indította a budapesti déli körvasút beruházás ügyében a gazdasági versenyhivatal. A kormány múlt pénteken jelentette be, hogy felmondja a kivitelezési szerződést a V-Híd ZRT-vel, miután az Európai Bizottság minden uniós támogatást, azaz mintegy 360 milliárd forintot megvont a beruházástól azután, hogy az Európai Számvevőszék összejátszást tárt fel a közbeszerzésnél. Aláírta az oktatási törvény módosítását Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök, miután a parlament nagy többséggel elfogadta azt. Ezzel egy csaknem 10 éves vita rendeződhet, és a kárpátaljai magyarság visszakaphatja anyanyelv használati jogait az oktatásban. A döntés Ukrajnának is kedvez, hiszen megnyílhat az Európai Uniós csatlakozási tárgyalások újabb, egyelőre technikai jellegű szakasza. Végül a várható időjárásról. Északnyugat felől megnövekszik, majd délután csökken, felszakadozik a felhőzet. A Dunántúlon és esetleg északon helyenként kisebb eső kialakulhat. A légmozgás többnyire mérsékelt marad. Délután 13-19 fokot mérhetünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Hello, szép jó reggelt a hét közepén, október 14-e van, szerda, sok boldogságot kedves Helének, és Isten éltesse a szülinaposokat is. Nem sokára Backstreet Boys, előtte még Berkes Olivér, most pedig Sonic jön a Sky-jal. 6 óra múlt 10 perccel, hívható SMS Viber 0620 55 55 155, Max Levente vagyok.
0: Best

0: Best FM, a legjobb zenék, friss infók az utakról.
1: A közlekedési híreket támogatja a 29 éves MediaMarkt.
0: Az M0-áson az M1-es felé a Szigethalom tököl és Érd Budafok csomópontok között a két külső sávot hídfelújítás miatt október 20-áig lezárták. A két sávosra szűkült szakaszon tegnap egész nap óriási torlódások voltak, 10, nem volt ritka a 15 kilométeres dugó is. Remélem, hogy ez ma kevésbé lesz így, ha mégis ez lenne a helyzet. Várom a közlekedési hírt 0620 55 55 155-ös számunkra. A Black Eyed Peas-szel megyünk tovább.

0: nem.
1: Best FM a legjobb zenék. Britney Spears és Madonna jön a legfrissebb hírek után rögtön fél hét jó reggelt. Britney pedig meglepte a rajongókat méghozzá azzal, hogy kiadott egy korábban kiadatlan She'll Never Be Me című szerzeményt, amelyet még 2001-ben vett fel a Britney című albumra. A megjelenés az album 25. évfordulójához igazodik.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: baj a legfrissebb hírei a 94.3 Best FM-en.
1: Több órára kisüthet a nap a fátyol és gomoly felhők mögül. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Várhatóan még az idén elindul a sorozatgyártás a BYD szegedi autógyárában. A cég nemzetközi üzletágáért felelős vezetője közölte, a kínai járműgyártó európai létszáma hamarosan meghaladja a 10 000-et, 2030-ra pedig több mint 40 ezer munkavállalóval számolnak a kontinensen. A BYD a szegedi beruházáson túl további európai üzemek létesítését tervezi, a lehetséges helyszínek között egyebek mellett Franciaország és Spanyolország is szerepel. A kortárs magyar festészet három alkotói generációja találkozik október 18-ától a Szombathelyi Képtárban a Magyar Festészet Napja alkalmából rendezett központi kiállításon, amely 120-140 alkotáson keresztül mutatja meg a magyar festészet jelenét, folytonosságát és megújulását. A kiállításhoz kapcsolódóan átadják a Magyar Festészet Napja életműdíját, a középgeneráció elismeréséül szánt szakmai elismeréseket, valamint a fiatal generáció számára alapított Matička Jenő díjat. Dróntámadás ért két hajót Bulgária Fekete-tengeri partjai közelében, az egyik elsüllyedt. Egy hete is történt már hasonló támadás, melyben egy kereskedelmi hajó megrongálódott, egy másik pedig elsüllyedt. Az volt az első olyan támadás hajók ellen, amely a NATO tagállam Bulgária tengeri gazdasági övezetében történt. Csütörtökön kezdődik a Szemrevaló Filmfesztivál. A szemlén a német nyelvterület legfrissebb alkotásaiból láthatnak válogatást a nézők, eredeti nyelven, magyar felirattal. A nyitó film az Űr a szívemben című film lesz, amit a budapesti Toldi moziban lehet megnézni. A sorozat díjnyertes alkotásokat is felvonultat, a vetítések után beszélgetéseket is rendeznek. Több mint 100 külföldi túrázó rekedt, Nepál áradások sújtott a régióiban. A himalájai ország középső részén több mint 40 házat és 4 hidat söpört el az újabb áradat, melyet földcsuszamlás idézett elő. A mentés még tart. Nepálban másfél hónapja történt súlyos természeti katasztrófa. Több mint 1400-an meghaltak és több ezren eltűntek egy gleccser szakadás következtében. Végül a várható időjárásról. Északnyugat felől megnövekszik, majd délután csökken, felszakadozik a felhőzet. A Dunántúlon és esetleg északon helyenként kisebb eső kialakulhat. A légmozgás többnyire mérsékelt marad. Délután 13-19 fokot mérhetünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. All the people in the crowd, grab a partner, take it down. It's me against the music. It's just me and me. Yeah.

0: Best FM, a legjobb zenék folytatódik, a csendes őszi idő hideg reggelekkel, 17 fok környékén alakul a hőmérséklet, napos gumoly felhős idő váltja egymást, és említésre méltó eső nem fog esni. Kings of Leon és a Use Somebody, ez a folytatása Besten. Jó reggelt!
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: Már is 7 órához érkezünk, jönnek a legfrissebb hírek, a következő órában pedig hallgatunk Depes módot. És Rúzsa Magdit is. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155. Rögtön folytatjuk, jó reggelt!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM, a legjobb zenék. Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 30 50-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 30 50.
3: Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorban állás nélkül. Válassza a Sugo Lab vérvételi pontjait Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bővebb információ és bejelentkezés sugo-lab.hu vagy hívja Bíró Aranka vérvételi pont vezetőt 13-tól 16 óráig 0630 590 24 04. Sugo Lab, legyen tisztában a vérképével.
4: Szikrázó gyémánt, rozé aranyban tündöklő vagy letisztult stílus. Tervezze meg álmai gyűrűit a Barsi Ékszer online karika gyűrű tervező programjában. Csodaszép színek és formák, ezer lehetőség. Barsi Ékszer. Ez a történet rólatok szól.
5: Magyarország egyedülálló borkóstolója a Tudás Központban. Szekszárd Spot. Október 17. 24 szekszárdi borászat válogatott ételei, korlátlan kóstolás, különleges ételek, hangulat és zene. Részletek a Szexárspot Facebook eseménynél. Jegyek kultix.hu.
6: Még nem tudod, melyik középiskolát választ? A Tolna Vármegyei Szakképzési Centrum 8 iskolájában számos izgalmas szakma és továbbtanulási lehetőség vár. Szerez olyan tudást, amivel megalapozhatod a jövődet. Ösztöndíj, a duális képzésben munkabér és pályakezdési juttatás egy helyen. Részletek a tmsc.hu oldalon.
7: Fontos a megbízhatóság?
8: Pakronet.
9: Helyi internetszolgáltatóként személyesen ismerjük ügyfeleinket.
7: Kedves ügyfélszolgálat, gyors segítség, többféle technológiai megoldás.
8: Makronet.
9: Ha most bemondod nekünk, Rádió 1, egy hónap internetet ajándékba adunk.
7: Makronet System Kft. Baja internet szolgáltatója.
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felé.

0: Best FM. A legjobb zenék. Best FM. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Baj a legfrissebb hírei a 94.3 Best FM-en.
1: Több órára kisüthet a nap a fátyol és gomoly felhők mögül. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok. Az Oxigén Média hírei következnek. Várhatóan még az idén elindul a sorozatgyártás a BYD szegedi autógyárában. A cég nemzetközi üzletágáért felelős vezetője közölte, a kínai járműgyártó európai létszáma hamarosan meghaladja a 10 000-et, 2030-ra pedig több mint 40 ezer munkavállalóval számolnak a kontinensen. A BYD a szegedi beruházáson túl további európai üzemek létesítését tervezi. A lehetséges helyszínek között egyebek mellett Franciaország és Spanyolország is szerepel. A kortárs magyar festészet három alkotói generációja találkozik október 18-ától a Szombathelyi Képtárban a Magyar Festészet napja alkalmából rendezett központi kiállításon, amely 120-140 alkotáson keresztül mutatja meg a magyar festészet jelenét, folytonosságát és megújulását. A kiállításhoz kapcsolódóan átadják a Magyar Festészet napja életműdíját, a középgeneráció elismeréséül szánt szakmai elismeréseket, valamint a fiatal generáció számára alapított Matyicska Jenő díjat. Drontámadás ért két hajót Bulgária Fekete-tengeri partjai közelében, az egyik elsüllyedt. Egy hete is történt már hasonló támadás, melyben egy kereskedelmi hajó megrongálódott, egy másik pedig elsüllyedt. Az volt az első olyan támadás hajók ellen, amely a NATO tagállam Bulgária tengeri gazdasági övezetében történt. Súlyos látáskárosodást okozhat a Temun vásárolt egyik gyerekjáték. A Magyarországon is elérhető elemes markoló LED fényének sugárzása és erőssége jelentősen meghaladja az egészségügyi határértéket, és ha a gyermek belenéz a villogó kék fénybe, az súlyos és maradandó retinasérülést okozhat. Az online áruház visszahívta a terméket, melynek adatai megtalálhatók a Fogyasztóvédelmi Hatóság weboldalán. Több mint 100 külföldi túrázó rekedt, Nepál áradások sújtott a régióiban. A himalájai ország középső részén több mint 40 házat és 4 hidat söpört el az újabb áradat, melyet földcsuszamlás idézett elő. A mentés még tart. Nepálban másfél hónapja történt súlyos természeti katasztrófa. Több mint 1400-an meghaltak és több ezren eltűntek egy gleccserszakadás következtében. Végül a várható időjárásról. Északnyugat felől megnövekszik, majd délután csökken, felszakadozik a felhőzet. A Dunántúlon és esetleg északon helyenként kisebb eső kialakulhat. A légmozgás többnyire mérsékelt marad. Délután 13-19 fokot mérhetünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: A viszonylag unalmasnak mondható szabványosítási világnapon egy nem várt eseménnyel indul az óra. Unexpected, ezt jelenti magyarul ugyanis, Tom Novi dalának címe. Hello, 7 óra elmúlt, jó reggelt, jó utat, jó munkát annak, aki már beért. Az utolévőktől várom a közlekedési infókat 0620 55 55 155. Max Szemlevente vagyok, ez pedig a
0: Best FM.

0: Ezt a film a legjobb zenék. Friss infók közlekedőknek.
1: A közlekedési híreket támogatja a 29 éves MediaMarkt.
0: Most is több kilométeres a torlódás az M0-ás déli szakaszán, konkrétan a Hárosi Dunahíd és az M5-ös közötti szakaszról van szó. Az ok pedig, hogy a Szigethalom Tököl és az Érd-Budafok csomópontok között a két külső sávot hídfelújítás miatt, ráadásul egészen október 20-áig lezárták. A torlódás miatt már az M51-es és 5-ös főúti csomópontoknál is lassabb haladásra kell készülni a reggeli csúcsban. Jó utat!
1: Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: Best FM a legjobb zenék. Már is folytatjuk a skót Texas I Don't Want a Lover című slágerével. Jönnek mindenek előtt a friss hírek. Október 14 szerda közben a Heléneket és a szülinaposokat is föl lehet köszönteni. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: baj a legfrissebb hírei a 94.3 Best FM-en.
1: Több órára kisüthet a nap a fátyol és gomoly felhők mögül. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Várhatóan még az idén elindul a sorozatgyártás a BYD szegedi autógyárában. A cég nemzetközi üzletágáért felelős vezetője közölte, a kínai járműgyártó európai létszáma hamarosan meghaladja a 10 000-et, 2030-ra pedig több mint 40 ezer munkavállalóval számolnak a kontinensen. A BYD a szegedi beruházáson túl további európai üzemek létesítését tervezi, a lehetséges helyszínek között egyebek mellett Franciaország és Spanyolország is szerepel. A kortárs magyar festészet három alkotói generációja találkozik október 18-ától a Szombathelyi Képtárban a Magyar Festészet napja alkalmából rendezett központi kiállításon, amely 120-140 alkotáson keresztül mutatja meg a magyar festészet jelenét, folytonosságát és megújulását. A kiállításhoz kapcsolódóan átadják a Magyar Festészet napja életműdíját, a középgeneráció elismeréséül szánt szakmai elismeréseket, valamint a fiatal generáció számára alapított Matyicska Jenő díjat. Drontámadás ért két hajót Bulgária Fekete-tengeri partjai közelében, az egyik elsüllyedt. Egy hete is történt már hasonló támadás, melyben egy kereskedelmi hajó megrongálódott, egy másik pedig elsüllyedt. Az volt az első olyan támadás hajók ellen, amely a NATO tagállam Bulgária tengeri gazdasági övezetében történt. Egésznapos képzőművészeti programsorozatra várják az érdeklődőket szombaton Szolnokon, közölte a Szolnoki Művésztelep művészeti vezetője. Verebes György Munkácsi díjas festőművész tájékoztatása szerint több helyszínen zajlik majd a Magyar Festészet napjához kapcsolódó képzőművészet ünnepe programsorozat. A nap Tars Sándor Szolnoki Művésztelepet bemutató filmjének vetítésével zárul a Múzsák terén. A programok ingyenesen látogathatók. Az eddigi legnagyobb orosz szankciós csomagot fogadott el az Európai Unió. Összesen több mint 1600 személy és cég elleni büntető intézkedésekről döntöttek az Ukrajna elleni orosz agresszió miatt. A korlátozások elsősorban az orosz hadipari cégeket és vezetőiket érintik, de szankcionáltak 77 embert az Ukrajna megszállt területein tartott orosz választások miatt is. Végül a várható időjárásról. Északnyugat felől megnövekszik, majd délután csökken, felszakadozik a felhőzet. A Dunántúlon és esetleg északon helyenként kisebb eső kialakulhat. A légmozgás többnyire mérsékelt marad. Délután 13-19 fokot mérhetünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok, október 14-én a Helének névnapja a mai. Nekik és a szülinaposoknak is nagyon sok boldogságot kívánok. 86 éve a mai napon született Cliff Richard angol énekes színész. We're all going on a summer holiday. No more working for a week or two. 69 éve ezen a napon dobták piacra Elvis Presley-től a Jailhouse Rock című számot. Már 99 éve, hogy megszületett ezen a napon Sir Roger Moore, angol színész, James Bond egyik megformálója. 1978-ban a mai napon született Usher. És 1975-ben szintén a mai napon született Chesney Louise, a brit All Saints tagja. Még egyszer sok boldogságot, kedves ünnepeltek, hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Drums, please!

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Október 14, szerda, új nap, új reggel, új esély, és újból megidézzük az ezredforduló hangulatát. Na és újra együtt, Together Again, a címe Janet Jackson hamarosan érkező dalának. És az időről elmélkedik majd a halott pénz. Jó reggelt, jó utat, jó munkát annak, aki már beért, a többiektől várom a közlekedési infót. 0620 55 55 155. Mindjárt 8 óra, ha hírek jönnek, aztán újból a legjobb zenék. Jó reggelt!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM, a legjobb zenék. Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
3: Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorban állás nélkül. Válassza a Sugo Lab vérvételi pontjait Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bővebb információ és bejelentkezés sugo-lab.hu vagy hívja Bíró Aranka vérvételi pont vezetőt 13-tól 16 óráig. 0630 590 2404. Sugo Lab. Legyen tisztában a vérképével.
4: Szikrázó gyémánt, rozé aranyban tündöklő vagy letisztult stílus. Tervezze meg álmai gyűrűit a Barsi Ékszer online karikagyűrű tervező programjában. Csodaszép színek és formák, ezer lehetőség. Barsi Ékszer. Ez a történet rólatok szól.
5: Magyarország egyedülálló borkóstolója a Tudás Központban. Szexárd Spot. Október 17. 24 szexárdi borászat válogatott tételei, korlátlan kóstolás, különleges ételek, hangulat és zene. Részletek a Szexárspot Facebook eseménynél. Jegyek kultix.hu.
6: Nyolcadikos vagy, és még keresed a helyed? Dunaföldváron a Tolnavár megyei SC Magyar László szakképzőiskolában vendéglátás, gépészet, elektronika ágazat szakmái közül választhatsz. Közben érettségit szerezhetsz és ösztöndíjat is kapsz. Találd meg a hozzád illő utat. Részletek tmsc.hu.
7: Nem csak autót váltasz, életstílust is. A BYD legújabb modelljei a lenyűgöző dizájnt, a csúcs technológiát, a kiemelt biztonságot és az extra hosszú hatótávot ötvözik. Elektromos és hibrid modellek akár 0% THM-mel elérhetők. A BYD hivatalos márka kereskedése Aliszka Autócentrum. Szekszárd, Bátaszéki út 73-75.
8: Fontos a megbízhatóság.
9: Pakronet. Helyi internetszolgáltatóként személyesen ismerjük ügyfeleinket.
8: Kedves ügyfélszolgálat, gyors segítség, többféle technológiai megoldás.
9: Makronet.
10: Ha most bemondod nekünk, Rádió 1, egy hónap internetet ajándékba adunk.
8: Makronet System Kft. Baja internet szolgáltatója.
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek

0: A legjobb zenék. Best FM. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Baj a legfrissebb hírei a 94.3 Best FM-en.
1: Több órára kisüthet a nap a fátyol és gomoly felhők mögül. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok. Az Oxygen Media hírei következnek. Várhatóan még az idén elindul a sorozatgyártás a BYD szegedi autógyárában. A cég nemzetközi üzletágáért felelős vezetője közölte, a kínai járműgyártó európai létszáma hamarosan meghaladja a 10 000-et, 2030-ra pedig több mint 40 ezer munkavállalóval számolnak a kontinensen. A BYD a szegedi beruházáson túl további európai üzemek létesítését tervezi, a lehetséges helyszínek között egyebek mellett Franciaország és Spanyolország is szerepel. A kortárs magyar festészet három alkotói generációja találkozik október 18-ától a Szombathelyi Képtárban a Magyar Festészet napja alkalmából rendezett központi kiállításon, amely 120-140 alkotáson keresztül mutatja meg a magyar festészet jelenét, folytonosságát és megújulását. A kiállításhoz kapcsolódóan átadják a Magyar Festészet napja életműdíját, a középgeneráció elismeréséül szánt szakmai elismeréseket, valamint a fiatal generáció számára alapított Matyicska Jenő díjat. Dróntámadás ért két hajót Bulgária Fekete-tengeri partjai közelében, az egyik elsüllyedt. Egy hete is történt már hasonló támadás, melyben egy kereskedelmi hajó megrongálódott, egy másik pedig elsüllyedt. Az volt az első olyan támadás hajók ellen, amely a NATO tagállam Bulgária tengeri gazdasági övezetében történt. Kiterjesztik a gyógykezelés finanszírozását egyes emlődaganatos nők számára. Az egészséghídja összefogás az egészségért a Merrák ellen egyesület tájékoztatása szerint a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő már mindkét emlő eltávolítását és szükség esetén helyreállítását is finanszírozza a Merrák miatt kezelt, örökletes géneltéréssel élő nők számára. Több mint 100 külföldi túrázó rekedt, Nepál áradások sújtott a régióiban. A himalájai ország középső részén több mint 40 házat és 4 hidat söpört el az újabb áradat, melyet földcsuszamlás idézett elő. A mentés még tart. Nepálban másfél hónapja történt súlyos természeti katasztrófa. Több mint 1400-an meghaltak és több ezren eltűntek egy gleccserszakadás következtében. Végül a várható időjárásról. Északnyugat felől megnövekszik, majd délután csökken, felszakadozik a felhőzet. A Dunántúlon és esetleg északon helyenként kisebb eső kialakulhat. A légmozgás többnyire mérsékelt marad. Délután 13-19 fokot mérhetünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Ebben a fél órában olyan régi ismerősöktől, mint a No Doubt, Janet Jackson az All For One, vagy már is Christina Aguilera-ék a Can't Hold Us Down-nal hívható SMS Viber 0620-55-55-155. Helének szülinaposok sok boldogságot minden ünnepeltnek. 4 perc elmúlt 8, Maxim Levente vagyok. Best.

0: Best FM a legjobb zenék, a legfrissebb infók az utakról.
1: A közlekedési híreket támogatja a 29 éves MediaMarkt.
0: Jelenleg 12 km a torlódás az M0-ás déli szektorán, a Nagy-Duna híd és nagyjából az M5-ös közötti szakaszon az M1-es felé vezető oldalon. Ennek az oka pedig egy tegnap kezdődött hídfelújítás, ami október 20-áig tart. A Szigethalom tökölés Érd Budafok csomópontok között a két külső sávot lezárták, tehát a négyből csak kettő használható. És az egy dolog, hogy a pálya bedugult, de az oda vezető utak így az 5-ös főút, az M51-es, az 51-es és így tovább. Szóval mind-mind nagyon-nagyon tele vannak. Jó utat, kitartást, és ha közlekedési infó van, várom. 0620 55 55 155 a No Doubt csapahúrok közé. Hey baby, a besten. Jó reggelt!

0: Best FM, ha a legjobb zenék a csokoládébarna, vagy tebeszőrbézs, nagy isten homokszín és krémszín, illetve terrakotta, rozsdavörös, mustársága, mély narancs és fahéj színű levelek végérvényesen elhozták az őszi hangulatot, és az időjárás is ősziesre fordult a múlt hét óta. 13-18 fok, néha napsütés, néha felhők, nyugaton lesz több felhő, és ott kisebb utózápor sem kizárt. Részletes időjárás jelentés a hírek végén rögtön 8:30, az ősz csodálatos színei zenében. Aerosmith, Amazing mindjárt.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Yes. But come on. Hey Martinez, you ready girl?
2: Come on. Let's do this game.

0: baj a legfrissebb hírei a 94.3 Best FM-en.
1: Több órára kisüthet a nap a fátyol és gomoly felhők mögül. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Várhatóan még az idén elindul a sorozatgyártás a BYD szegedi autógyárában. A cég nemzetközi üzletágáért felelős vezetője közölte, a kínai járműgyártó európai létszáma hamarosan meghaladja a 10 000-et, 2030-ra pedig több mint 40 ezer munkavállalóval számolnak a kontinensen. A BYD a szegedi beruházáson túl további európai üzemek létesítését tervezi, a lehetséges helyszínek között egyebek mellett Franciaország és Spanyolország is szerepel. A kortárs magyar festészet három alkotói generációja találkozik október 18-ától a Szombathelyi Képtárban a Magyar Festészet napja alkalmából rendezett központi kiállításon, amely 120-140 alkotáson keresztül mutatja meg a magyar festészet jelenét, folytonosságát és megújulását. A kiállításhoz kapcsolódóan átadják a Magyar Festészet napja életműdíját, a középgeneráció elismeréséül szánt szakmai elismeréseket, valamint a fiatal generáció számára alapított Matyicska Jenő díjat. Dróntámadás ért két hajót Bulgária fekete-tengeri partjai közelében, az egyik elsüllyedt. Egy hete is történt már hasonló támadás, melyben egy kereskedelmi hajó megrongálódott, egy másik pedig elsüllyedt. Az volt az első olyan támadás hajók ellen, amely a NATO tagállam Bulgária tengeri gazdasági övezetében történt. Egésznapos képzőművészeti programsorozatra várják az érdeklődőket szombaton Szolnokon, közölte a Szolnoki Művésztelep művészeti vezetője. Verebes György Munkácsi díjas festőművész tájékoztatása szerint több helyszínen zajlik majd a Magyar Festészet napjához kapcsolódó képzőművészet ünnepe programsorozat. A nap Tar Sándor Szolnoki Művésztelepet bemutató filmjének vetítésével zárul a Múzsák terén. A programok ingyenesen látogathatók. Az eddigi legnagyobb orosz szankciós csomagot fogadott el az Európai Unió. Összesen több mint 1600 személy és cég elleni büntető intézkedésekről döntöttek az Ukrajna elleni orosz agresszió miatt. A korlátozások elsősorban az orosz hadipari cégeket és vezetőiket érintik, de szankcionáltak 77 embert az Ukrajna megszállt területein tartott orosz választások miatt is. Végül a várható időjárásról. Északnyugat felől megnövekszik, majd délután csökken, felszakadozik a felhőzet. A Dunántúlon és esetleg északon helyenként kisebb eső kialakulhat. A légmozgás többnyire mérsékelt marad. Délután 13-19 fokot mérhetünk.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM, a legjobb zenék. Hadd osszam meg mindenkivel Taxis Feri tegnapi gondolatait, aki SMS-ben küldte el üzenetét. Képes vagyok bárhol, bármikor úgy lenni magam, hogy nem is ettem. Feri, gratulálunk, és nézzük, milyen időnk lesz ma, október 14-én, szerdán, a hét közepén. Változóan napos, felhős idő, 13-18 fokkal nyugaton lesz, több felhő az égen, és ott egy-egy futózápor sem kizárt. Közben szólnak tovább a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Jön Montel Jordan, és a This is how we do it a besten.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Út, vasút és lelkitársak, például a dugóban ücsörgő sorstársaknak. Jön a Train, Hey Soul Sister című dala, többek között az M0-áson, az M1-es felé, a Hárosi Dunahíd és az M5-ös csomópont közötti 12 kilométeres araszolásban ücsörgő kedves Best FM hallgatóknak. Ezzel a vidám zenével tudok hozzájárulni ahhoz, hogy kevésbé legyen frusztráló a több mint 50 perces menetidő többlet, és persze a következő órában is szólnak majd magyar dalok, jön majd Geszti Péter, Péter Fiborival. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155. Jó reggelt!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Őszi szerencse hetek a Kiskegyedben. Keresse a nyerő szimbólumokat a magazinban, vágja ki, küldje be, és vigye el az 1 millió forintos fődíjat, vagy a további nyeremények egyikét. Részletek a magazinban. Kiskegyed. Nekünk, nőknek.
3: Plasztikai műtétek most akár 500 ezer forint kedvezménnyel a Dr. Rose Magánkórház plasztikai sebészeti részlegén. Ingyenes konzultáció, tapasztalt plasztikai sebészek, személyre szabott gondoskodás. Foglaljon időpontot még ma, és élvezze új formáját már az év végére. www.drrose.hu.
0: Reklámot hallottak. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Reklám.
4: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
5: Magyarország egyedülálló borkóstolója a Tudás Központban. Szexhárd Spot. Október 17. 24 szexárdi borászat válogatott ételei, korlátlan kóstolás, különleges ételek, hangulat és zene. Részletek a Szexárspot Facebook eseménynél. Jegyek kultix.hu.
6: Bizonytalan vagy még a továbbtanulásban? Szerezz piacképes szakmát Pakson a Tolnavár megyei SC Első István szakképzőiskolában. A tanulás mellett itt a jövődre is figyelünk. Ösztöndíjat, a duális képzésben munkabért és pályakezdési juttatást is kaphatsz. Részletek a tmsc.hu oldalon.
7: Érzések, élmények és borok. Páratlan történetek egyetlen este alatt. Szexhárd Spot október 17-én a Tudás Központban. Káldi Gergőt, a Káldi Wine tulajdonosát, az esemény megálmodóját hallják.
8: Pénteken kinyitunk pincéket, szombat délelőtt gasztrokulturális és sportprogramokat szervezünk még. Szombaton egy órakor lesz egy urbex jellegű bejárás a szexhárdi borkombinátban. Ez a hely most értékesítés alatt áll, tehát elképzelhető, hogy teljesen más módon születik újjá ez az épület. Ugye délután 5-kor van a spot, szombat délután, és vasárnap reggel Garai Élmény pincében lesz egy brunch jellegű reggeli ebéd, ahol mi át szeretnénk hozni azt az érzést, amit mi szombat este ezen a spot rendezvényen az egy este több világon megmutatunk. Ez egy sétáló kóstoló, 24 borászat, 71 válogatott étele lesz kiállítva, és én szakítani szerettem volna azzal a hagyománnyal, hogy egy fehér asztal mögül egy kicsit unott, kicsit fáradt, vagy talán mindkettő, vagy talán egyik sem borász vagy a segédje kínálja számunkra a borokat. Úgy döntöttem, hogy egy teljesen más módon mutatjuk meg ezeket a tételeket a nagy közönség számára. Ugye ez egy válogatott ételsor, és mivel lekóstoltuk, ezért az íz, illat és egyéb profilja a bornak számunkra már adott volt. Ezeket a borokat 6 különböző élményvilágba rendezzük. Képzeljünk el a Szexhárdi Tudásközpontot, aminek 6 különböző sarkában mi felépítünk 6 kis színpadot, vagy installációt, olyan világokat, amiben szerepelnek bútorok, színek, hangok, fények, textúrák és egyéb olyan dolgok, amelyek egy hangulatot, egy érzést közvetítenek felénk. Ezekbe a világokba helyezzük el a borokat. Jegyek a kultix.hu-n érhetőek el. Korlátlan borkóstoló mellett a Sipos Norbi Szálkai séfnek a 3 ételvariációjából is választhat egyet a vendég, illetve Unyi Marcsitól a Decsi-hegyi szőlőbirtokról egy bombon válogatás. Tehát ez mind a jegynek a része.
0: Reklámot hallottak.
9: Baja legfrissebb hírei a 94.3 Best FM-en.
10: Több órára kisüthet a nap a fátyol és gomoly felhők mögül. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok. Az Oxigén Média hírei következnek. Várhatóan még az idén elindul a sorozatgyártás a BYD szegedi autógyárában. A cég nemzetközi üzletágáért felelős vezetője közölte, a kínai járműgyártó európai létszáma hamarosan meghaladja a 10 000-et, 2030-ra pedig több mint 40 ezer munkavállalóval számolnak a kontinensen. A BYD a szegedi beruházáson túl további európai üzemek létesítését tervezi. A lehetséges helyszínek között egyebek mellett Franciaország és Spanyolország is szerepel. A kortárs magyar festészet három alkotói generációja találkozik október 18-ától a szombathelyi képtárban a Magyar Festészet napja alkalmából rendezett központi kiállításon, amely 120-140 alkotáson keresztül mutatja meg a magyar festészet jelenét, folytonosságát és megújulását. A kiállításhoz kapcsolódóan átadják a Magyar Festészet napja életműdíját, a középgeneráció elismeréséül szánt szakmai elismeréseket, valamint a fiatal generáció számára alapított Matichka Jenő díjat. Dróntámadás ért két hajót Bulgária Fekete-tengeri partjai közelében, az egyik elsüllyedt. Egy hete is történt már hasonló támadás, melyben egy kereskedelmi hajó megrongálódott, egy másik pedig elsüllyedt. Az volt az első olyan támadás hajók ellen, amely a NATO tagállam Bulgária tengeri gazdasági övezetében történt. Csütörtökön kezdődik a Szemrevaló Filmfesztivál. A Szemlén a német nyelvterület legfrissebb alkotásaiból láthatnak válogatást a nézők eredeti nyelven, magyar felirattal. A nyitó film az Űr a szívemben című film lesz, amit a budapesti Toldi moziban lehet megnézni. A sorozat díjnyertes alkotásokat is felvonultat, a vetítések után beszélgetéseket is rendeznek. Több mint 100 külföldi túrázó rekedt, Nepál áradások sújtott a régióiban. A himalájai ország középső részén több mint 40 házat és 4 hidat söpört el az újabb áradat, melyet földcsuszamlás idézett elő. A mentés még tart. Nepálban másfél hónapja történt súlyos természeti katasztrófa. Több mint 1400-an meghaltak és több ezren eltűntek egy gleccserszakadás következtében. Végül a várható időjárásról. Északnyugat felől megnövekszik, majd délután csökken, felszakadozik a felhőzet. A Dunántúlon és esetleg északon helyenként kisebb eső kialakulhat. A légmozgás többnyire mérsékelt marad. Délután 13-19 fokot mérhetünk.
9: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Rájöttem, hogy számomra az alvás a leginkább alábecsült szépségtitok, nyilatkozta Jennifer Lopez. Néha felébredek, és azt mondom, hűha, mintha 10 évet fiatalodtam volna. És ez nem is túlzás egyébként. J.Lo egészen jól tartja magát. 57 évesen, bőven 45-nek néz ki. A Love Don't Cost a Thing-et indítom. Már is 5 perc elmúlt 9. Hello, Max M. Levente vagyok.
0: Best FM.

0: Best FM a legjobb zenék, jöjjenek a legfrissebb infók az utakról.
1: A közlekedési híreket támogatja a 29 éves MediaMarkt.
0: Három autó ütközött az M5-ösön Röszke felé a Kecskemét dél csomópont után, a 96-os kilométernél a belső sávot lezárták, a torlódás több mint 5 kilométer. M7 Budapest felé a tárnoki pihenőhely közelében egy autó a belső sávon dolgozó munkagépnek hajtott, a 27-es kilométernél csak egy sáv járható, a kialakult torlódás 3-4 kilométer. Az M0-ás déli részén az M1-es

0: felé a Nagy-Dunahidat is érintő 17-es jelű Szigethalom tököl és 14-es jelű Érd-Budapok csomópontok között. A négyből a két külső sávot lezárták felújítás miatt október 20-áig. A két sávra szűkült szakaszon ma reggel is több mint 13 kilométeres a torlódás per pillanat. Sokan próbálnak az M5-ös bevezetőn és a Soroksári úton kerülni a város felé, így azok is tele vannak. Jó utat!
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

You Got What You Gave, a New Radicals zenélt Best FM, a legjobb zenék, a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei szólnak ma reggel is, október 14-én szerdán, amikor is napos, gomoly felhős, kicsit szeles őszi időnk lesz 13-19 fokkal, az északi és a nyugati tájakon lehet gyenge eső, zápor.

És az ember pontosan ma 79 éve győzte le a hangsebességet. Best FM a legjobb zenék október 14-én méghozzá 1947-ben először repült egy Chuck Yeager nevű amerikai berepülőpilóta a hangsebességnél gyorsabban, ami több mint 1200 km/h jelent. A levegőből most vissza a földre, ezen belül is az autópályákra. Life is a Highway, az amerikai Rascal Flatts a Verdák betétdalával a Besten.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.
1: Üzenet a távolból, most már minden rendben. Fogtad a kezem, elkísértél, de most búcsúznék csendben. Lepereg az összes gondom, úgy emél.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A következő órában hozom Michael Jacksontól a Rock Your Body-t. Egy alternatív valóságban akár ez is lehetne a helyzet, mert hogy eredetileg neki szánták, de neki nem kellett, úgyhogy Justin Timberlake. Rock Your Body-a jön a következő órában, és hozom Charlie Giovannival közös dalát, Evezzünk egy hajóban.
2: Evezzünk egy hajóban, messze a méteren nagy tengeren át, egy életen át.
1: Hívható SMS Viber 0620 5555 155, itt a vége a szerda reggelnek, de délelőtt sem maradunk kedvenc ezredfordulós slágereink nélkül.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: baj a legfrissebb hírei a 94.3 Best FM-en.
1: Több órára kisüthet a nap a fátyol és gomoly felhők mögül. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Várhatóan még az idén elindul a sorozatgyártás a BYD szegedi autógyárában. A cég nemzetközi üzletágáért felelős vezetője közölte, a kínai járműgyártó európai létszáma hamarosan meghaladja a 10 000-et, 2030-ra pedig több mint 40 ezer munkavállalóval számolnak a kontinensen. A BYD a szegedi beruházáson túl további európai üzemek létesítését tervezi, a lehetséges helyszínek között egyebek mellett Franciaország és Spanyolország is szerepel. A kortárs magyar festészet három alkotói generációja találkozik október 18-ától a Szombathelyi Képtárban a Magyar Festészet Napja alkalmából rendezett központi kiállításon, amely 120-140 alkotáson keresztül mutatja meg a magyar festészet jelenét, folytonosságát és megújulását. A kiállításhoz kapcsolódóan átadják a Magyar Festészet Napja életműdíját a középgeneráció elismeréséül szánt szakmai elismeréseket, valamint a fiatal generáció számára alapított Matyicska Jenő díjat. Dróntámadás ért két hajót Bulgária Fekete-tengeri partjai közelében, az egyik elsüllyedt. Egy hete is történt már hasonló támadás, melyben egy kereskedelmi hajó megrongálódott, egy másik pedig elsüllyedt. Az volt az első olyan támadás hajók ellen, amely a NATO tagállam Bulgária tengeri gazdasági övezetében történt. Csütörtökön kezdődik a Szemrevaló Filmfesztivál. A szemlén a német nyelvterület legfrissebb alkotásaiból láthatnak válogatást a nézők, eredeti nyelven, magyar felirattal. A nyitó film az Űr a szívemben című film lesz, amit a budapesti Toldi moziban lehet megnézni. A sorozat díjnyertes alkotásokat is felvonultat, a vetítések után beszélgetéseket is rendeznek. Több mint 100 külföldi túrázó rekedt, Nepál áradások sújtott a régióiban. A himalájai ország középső részén több mint 40 házat és 4 hidat söpört el az újabb áradat, melyet földcsuszamlás idézett elő. A mentés még tart. Nepálban másfél hónapja történt súlyos természeti katasztrófa. Több mint 1400-an meghaltak és több ezren eltűntek egy gleccser szakadás következtében. Végül a várható időjárásról. Északnyugat felől megnövekszik, majd délután csökken, felszakadozik a felhőzet. A Dunántúlon és esetleg északon helyenként kisebb eső kialakulhat. A légmozgás többnyire mérsékelt marad. Délután 13-19 fokot mérhetünk.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Ilyenkor általában nagyjából már lecsengő félben van a reggeli csúcsforgalom, de október 20-áig ez nincs így az M0-áson, az M1-es felé az M5-ös és a Hárosi Dunahíd között. A négyből két sávot lezártak, most is 12-13 kilométeres arra felé a torlódás. Kitartást hozzá, hívható SMS Viber 0620-55-55-155, T.I. kezd Rihannával, Live Your Life, Maxim Levente vagyok.
0: Best FM.

0: tudom, hogy akarod.
1: Best FM a legjobb zenék a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei között. Fókuszban az 1995-ös év, amikor véglegesítették és hivatalosan is megszületett a DVD formátum. Úgyhogy kedvenc filmjeinket, mint abból az évből a Die Hard, a hetedik, a Közönséges bűnözők, vagy nagy kedvencem a Szemtől szemben immár otthon is megnézhettük. És ugyanabban az évben jelent meg a most hallható dal is, TLC, Waterfalls, a legjobb zenék között itt a Besten.

0: Best FM, a legjobb zenék, azt írja nekünk Árpi. Élhetetlen, járhatatlan, teljesen használhatatlan az M0-ás az M1-es felé. Már második napja, egy óra arra szólás a Nagy Duna híd felé. Tényleg ez lesz még egy hétig? Árpi, az a helyzet, hogy egy hétig nem, de október 20-áig biztosan. A Nagy Duna hídon a négyből két sávot lezártak. Jó utat, ha dugó baleset van, várom az infót a 0620 55 55 155-re.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

BestFM a legjobb zenék. Október 14-e van a hét, és lassan a hónap közepe. Napos, gomoly felhős, kis és szeles napunk lesz, 13-18 fokkal, nyugaton és északon, egy-egy futózáporral. Örülök, hogy jöttél, kedves ősz. Glad you came, a Dubvantid dala folytatja.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A Nickelback több mint 10 év után jövőre visszatér Budapestre. Június 29-én lépnek fel a Budapest sportarénában, illetve a következő órában is hallhatóak. Itt a Besten szól majd a fotográf. És jön a Bell Hello is. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155. A hírek jönnek, aztán újból a legjobb zenék.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: hírek a Best FM-en.
1: Csalók árulhatják a túl olcsó tűzifát, visszatérhetnek az Erasmus ösztöndíjak, kiállítás nyílik a Szegedi Papucsról. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Érdemes körültekintően vásárolni tűzifát, a túl olcsó ajánlatok mögött csalók is állhatnak, erre figyelmeztet az országos erdészeti főfelügyelő. Nagy Dániel szerint különösen gyanúsak lehetnek a feltűnően kedvező árak, és a postaládákba dobott szórólap ajánlatait is érdemes fenntartásokkal kezelni. A vásárlás előtt célszerű ellenőrizni az eladót, a Nébik honlapján elérhető a nyilvántartott, legálisan működő tűzifa kereskedők listája.
2: Van egy fekete listánk, amire azokat a telefonszámokat rakjuk föl, ahol már valamilyen jogszerűtlen értékesítés vagy csalás történt, és természetesen a honlapon van egy olyan alkalmazásunk is, tűzifát okosan alkalmazás néven, ahol pedig azt tudjuk megnézni, hogy a településünk környékén kik azok az erdőgazdálkodók, tűzépek, akik tűzifát árusítanak.
1: A következő tanévtől ismét pályázhatnak Erasmus ösztöndíjra a magyar egyetemisták. Az uniós tagállamok elfogadták az Európai Bizottság javaslatát, így a hazai kutatók és egyetemek előtt a Horizont Európa program is újra megnyílik, közölte Orbán Anita külügyminiszter. A döntéssel lezárult a Magyarországgal szembeni jogállamisági feltételességi eljárás. Az Európai Bizottság 4,2 milliárd euró kohéziós támogatás felszabadítását is javasolta. Nagyszabású kutatás indulhat Grönland olajgáz és ásvány kincsei után, jelentette be Donald Trump amerikai elnök. Részleteket nem közölt, de szerinte a könnyen kitermelhető olaj mennyisége világviszonylatban is kiemelkedülhet, írta a Reuters. Grönland jelentős ásványkincsekkel rendelkezik, a kitermelés azonban rendkívül költséges. A sziget 80%-át jég borítja, közúti hálózata pedig alig van, ezért a bányászat elsősorban a hajóban megközelíthető partvidékeken jöhet szóba. Kiállítás nyílik holnap a Szegedi Papucs múltjáról és jövőjéről. A látogatók a Kiskunst galériában régi és kortárs mintákat, divatfotókat és a papucs készítőkről készült felvételeket láthatnak. Pénteken pedig a Dóm látogatóközpontban konferencián keresik annak lehetőségeit, hogyan élhet tovább a hagyomány a kortárs tervezésben és a mindennapi viseletben, közölte a Szegedi Papucsért Alapítvány. Ma szakadozott felhőzet délkelet felé vonul, de így is több órás napsütésre számíthatunk, délkeleten akár hosszabb időre is kisüthet a nap. Gyenge eső vagy zápor inkább északon és nyugaton fordulhat elő. Délután 13 és 19 fok közé melegedhet a levegő. Holnap délelőtt még maradhatnak felhősebb körzetek, később azonban egyre több helyen kisüthet a nap. Pénteken és szombaton száraz, napos idő ígérkezhet, hajnalonként viszont már több felé fagypont közelébe, néhol kisé alá is süllyedhet a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Korábban senki nem hitt benne, gyerekkorában a társai kegyetlenül megalázták, és a magánélete is tele volt fájdalmakkal, tragédiákkal. Lady Gaga azonban minden pofon után felállt, nem csak a világ egyik legnagyobb sztárja lett, de most végre hűn áhított álma is valóra vált. Béranya segítségével idén szeptemberben édesanyja lett. Ő indítja az órát az Always Remember Us This Way-jel. Hello! 4 perccel múlt 11, jó utat, jó munkát, Max M. Levente vagyok.
0: Best

Best FM a legjobb zenék. Minden nap vidámsága a 90-es és 2000-es évekre emlékezni. Ebben segít a folytatásban a Soul Searcher dala, Kent Gary Knapp, és aki nem kapott eleget napközben, az este is hangolja ránk. 6-tól 8-ig Night Shift, a Best FM esti mix műsora, 6-tól a házigazdával White Boy-jal minden nap, szerdánként 7-től DJ Effendivel és az ezredforduló legnagyobb pop himnuszaival mixben.

0: Best FM, a legjobb zenék, friss közlekedési infók. Szakaszosan torlódik a forgalom az M1-esen Budapest felé Tatabánya és Bicske között. Az M5-ösen Budapest felé a Kecskemét észak csomópontnál egy autó a belső sávon dolgozó munkagépnek hajtott. A 75-ös kilométernél a belső sávot lezárták, 2-3 kilométeres a dugó. 4-5 kilométeres a torlódás aszfaltozás miatt az M0-áson az M5-ös felé a 6-os főút csomópontjától, a másik oldalon pedig jóval nagyobb, 11-12 kilométeres a dugó most is, és szinte egész nap. A Hárosi Dunahídon az M1-es felé a 4-ből 2 sávot lezártak. Ez az oka a gigadugónak ma is, és így lesz még október 20-áig. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM, a legjobb zenék. Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk, kedvező áron. 0620 384 3050.
1: A Best FM-en minden pillanat.

Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A hírek után elsőként jön a vadóc kanadai April Lavigne és a Girlfriend, a dalt már Majoros Rita indítja. Jó étvágyat, Maxim Levente vagyok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Ismét drágulnak az unión kívülről rendelt csomagok, éheztette a rábízott gyermeket egy nevelőszülő, nem érdemes packázni egy bölénnyel. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Novembertől 2 eurós kezelési díj terheli az unión kívülről rendelt internetes csomagokat, között az adóhatóság. Ez a júliusban bevezetett 3 eurós átalányvámon felül fizetendő és a 150 eurónál drágább küldeményekre is vonatkozik. Az ügyintézést továbbra is a posta, a futárcég vagy az online platform végzi. Szigorodik a termékek azonosítása is, a vámnyilatkozatokon a kereskedői és a gyártói azonosítót egyaránt fel kell tüntetni. Vádat emeltek egy borsodi nevelőszülő ellen, aki az ügyészség szerint éheztette és bántalmazta a rábízott kislányt. A nő hétköznap nem adott enni a gyermeknek, aki az iskolában társaitól kapott élelmet. Télen megfelelő ruházat nélkül küldte az udvarra, a ház mosdóját pedig nem engedte használni. A vádlott felfüggesztett börtönbüntetést kaphat, és eltilthatják minden olyan munkától, amelyben 18 év alattiakkal kerülne kapcsolatba. Megvan az ország kedvenc erdei szálláshelye, lezárult a közönségszavazás. A Soproni-hegységben található Muk turistaház lett az év turistaháza. A megújult létesítménye a voksok több mint 40%-át gyűjtötte be a 10 döntős közül. Erről Bánt Akács Gyöngyi, az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ kommunikációs igazgatója beszélt rádiónknak.
2: Összesen 9005 szavazat érkezett be a 10 döntős természetközeli szálláshelyre. A győztes 3656 szavazatot kapott, tehát elég nagy fölénnyel nyert. Az év turistaháza kampány célja, hogy megmutassuk azt, hogy a turistaházak ma már sok esetben kényelmes, modern, korszerű és akár többnapos kikapcsolódásra is alkalmas szálláshelyek, miközben megmaradt a természetközeli hangulatuk. Ezek a helyek kiinduló pontot is adhatnak egy aktív hétvége megtervezéséhez, kiránduláshoz.
1: Nem érdemes packázni egy bölénnyel, ezt saját kis teherautóján tapasztalta meg egy sofőr az amerikai Yellowstone Nemzeti Parkban. A férfi megállt az úton felbukkanó állat előtt, az azonban váratlanul megindult és fejjel a jármű elejének csapódott. Az autó megrongálódott, a bölény pedig rövidesen továbbment. A park arra figyelmeztet, hogy a vadállatok kiszámíthatatlanok, ezért mindig biztonságos távolságot kell tartani tőlük. Ma délkelet felé távozhatnak a felhők, mögötte pedig több helyen előbújhat a nap. Délkeleten lehet a több napsütés, míg északon és nyugaton néha gyenge eső vagy zápor is kialakulhat. A csúcsok 13 és 19 fok között alakulhatnak. Holnap a reggeli felhők fokozatosan elfogyhatnak, pénteken és szombaton pedig már főként napos, száraz időre készülhetünk. A reggelek közben egyre hidegebbé válhatnak, néha gyenge fagy is előfordulhat. Vasárnap is sok napsütés jöhet, keleten helyenként futó záporokkal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Szép szerdát! Igazán kellemes délutát kívánok mindenkinek! Majoros Rita vagyok, akik éppen ebédelnek. Hát egyenek jó étvágyjal, a desszertet se felejtsék, és ne felejtsék Christina Aguilerát hallgatni ma délután. Ginny in a Bottle hamarosan itt a Best FM-en, előtte még Avril Lavigne indítja az órát. Jön a Girlfriend. Egyszerűen töltsük együtt a délután.
0: Best FM.

Más dolgokat írok, mint 20 évesen, mikor a kanyarokat vettem túl élesen, ahogy törhetetlenként a végére szaladnék. A kirakós

Budapest FM, a legjobb zenék, csodás szerda délutánt kívánok mindenkinek. Hogy vannak? Remélem, hogy jól telik a nap, és hogy így a hét közepén is együtt töltünk egy egész délutánt, vagy legalábbis jó néhány órát. Én azon leszek, hogy igazán jó hangulat legyen, és hát szimplán csak könnyebben kibírják a munkát, ha éppen ott hallgatják a Best FM-et. De remélem azért vannak, akik egy kicsit kikapcsolódnak, vagy mondjuk útközben hallgatnak minket, nekik is hozom a legjobbakat. Én ma fodrásznál indítottam a napot, úgyhogy innentől kezdve én mára meg vagyok. Hozom a legjobb zenéket a folytatásban, napkérdését is, mindenféle információt, érdekességet, önök pedig, hogyha hozzászólnának a mai műsorhoz 0620 55 55 155, itt megtehetik akár Viber üzenet, akár SMS formájában, de nyugodtan fel is hívhatnak, ha csak úgy egy kicsit beszélgetnének. Nyugodtan, a mai témához is természetesen itt lehet hozzászólni, és a közlekedési infokat is ide várom. Szép napot, Krisztina Aguilera dalával, Ginny in a Bottle a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék. Nézzünk rá az utakra!
1: A közlekedési híreket támogatja a 29 éves MediaMarkt.
0: Ma is várom a közlekedési információkat, bárki bármerre jár, jöhet az info, én pedig amint megkapom, már adom is őket tovább, mint hogy az M0-as autóúton a déli szektorban az M1-es autópálya felé a Nagy Duna hidat is érintően a 17-es jelű Szigethalom Tököl és a 14-es jelű Érd-Budafok csomópontok között a külső sávot, a két külső sávot lezárták felújítás miatt, és ez október 20-áig így is lesz. A két sávra szűkült szakaszon most több mint 10 kilométeres a torlódás, a többletmenetidő pedig akár egy óra is lehet. Sokan menekülnek le az autóútról, úgyhogy telítettek a sávok a környező utakon is. Aki teheti, kerülje el a környéket, válasszon másik útvonalat, ha pedig Egér útról tud, vagy tényleg másik alternatíváról, nagyon megköszönöm, ha jelentkezik az infóval. 0620 55 55 155 a számunk. Jó utat mindenkinek és balesetmentes közlekedést!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Ez a Sziasztok lányok szőke dal is tipikusan az, legalábbis szerintem, amit holnap utánig énekelhetünk, hogy szeme mint a tenger. Na jó, menjünk is tovább, mert hogy a következő órában is tartogatok még ilyen dúdolós és énekelgetős slágereket, mint például a Hooligans és a Királylány. De mindjárt egy óra jönnek a legfrissebb hírek, utána a Gárdzsó nyitja majd az órát. Táncolhatunk, hiszen jön a Best FM Mucho.

műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Rekord hideg volt a mai hajnal. Jól van a pápa a tüdőműtétje után. 15. születésnapját ünnepli a Margó Fesztivál. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Ma volt az ősz eddigi leghidegebb hajnala. A Hungarometer szerint országosan átlagosan 2 fokkal maradt el a hőmérséklet az ilyenkor megszokottól. Sokfelé fagypont körüli értékeket mértek, zavarban pedig -4,3 fokig hűlt a levegő. Ez megdöntötte az október elejé szezon rekordot, amely -3 fok volt. A legenyhébb hajnal Nemesbükön volt, ott 6,8 fokot mutattak a hőmérők. 17 év fegyházra ítéltek egy 23 éves férfit, aki tavaly novemberben előre kitervelten megölte volt élettársát Szolnokon. A törvényszék közlése szerint a vádlott nem tudta elfogadni a szakítást, a nő pedig számon akarta kérni, mert engedély nélkül csak nem 120 000 forintot költött a bankkártyájáról. A férfi beismerte a gyilkosságot, majd lemondott a tárgyalásról. 10 évre a közügyekkel is eltiltották. Az ítélet nem jogerős, a védő fellebbezése miatt az ügy a szegedi ítélőtáblán folytatódik. Nyugodtan töltötte az éjszakát 14. Leó pápa a tüdőműtétje után, közölte a Vatikán. Az egyházfőt a római Gemelli klinikán operálták meg, ahol eltávolítottak egy rossz indulatú daganatot a tüdejéből. A további kezeléséről az orvosok még nem adtak tájékoztatást. A kórháznál hívek imádkoznak a pápa felépüléséért. Idén 15 éves a Margó, ezt is ünneplik holnaptól vasárnapig a Nemzeti Táncszínházban. Az őszi Margó Irodalmi Fesztiválon díjnyertes külföldi szerzők és a kortárs magyar irodalom meghatározó alkotói mutatják be legújabb könyveiket, esténként pedig irodalmi zenei produkciók várják a közönséget, mondta a rádiónknak a fesztivál igazgatója Paluska László.
2: A csúcs esemény, hogy október 17-én szombaton csinálunk egy gála műsort, egy csomó számunkra kedves és fontos szerzőt hívunk el, sok irodalmi szöveg lesz, meglepetések, így próbáljuk meg egy kicsit ünnepelni a Margót, aminek az az idei jelmondata, hogy 15 éve egy csapatban olvasunk, mert hogy ez a Margó, ez egyáltalán nem nőtte volna ki magát így, hogyha az írók, kiadók, műfordítók meg az olvasók nem támogatnak, segítenek minket az elmúlt 15 évben.
1: Ma szakadozott felhőzet délkelet felé vonul, de így is több órás napsütésre számíthatunk, délkeleten akár hosszabb időre is kisüthet a nap. Gyenge eső vagy zápor inkább északon és nyugaton fordulhat elő. Délután 13 és 19 fok közé melegedhet a levegő. Holnap délelőtt még maradhatnak felhősebb körzetek, később azonban egyre több helyen kisüthet a nap. Pénteken és szombaton száraz, napos idő ígérkezhet, hajnalonként viszont már több felé fagypont közelébe, néhol kisé alá is süllyedhet a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Szép délutánt kívánok mindenkinek, elmúlt 1 óra is lassan 4 perccel. Majoros Rita vagyok, süt a nap, ez egy csodálatos őszi délután. Jó zenéket hallgathatunk, mi kell még. Jön mindjárt Beyoncé, de itt lesz az FLM és a ráncok a szemem alatt. Jön majd Ákos is, Lenny Kravitz is, most Gácsóval indul az óra. Itt a Best FM, szép napot!
0: Best FM.

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Best FM. Flip the script is in the house. Come on, flip the script is in the house. Yeah, flip the script.

Best FM a legjobb zenék. 1926. október 14-e, ez bizony 100 évvel ezelőtt volt, akkor adták ki a brit író Ellen Alexander Milne Mici mackóját, ami szerintem azóta is generációk nagy kedvence, sőt, az összes generáció nagy kedvence, kis társaival együtt, olvasva, meseként nézve, mesefilmként nézve, szerintem a legnagyobb kedvencünk, úgyhogy majd picit hozzá is kapcsolódik a napkérdése. Arra vagyok kíváncsi, mely

nézegettem, aztán Miss Piggy történeteit is, szóval elég sok kedvencem volt, de természetesen a mai délutánon még legalább 100 eszembe fog jutni, de kíváncsi vagyok az önök kedvenceire is. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámuk, jöhetnek ide az üzenetek, ott vagyok a Facebookon és az Instagramon is, várom a válaszokat. CJ Louis, Sweets for my sweet, dalát pedig cserébe hozom. Szép délután mindenkinek!

0: Best FM, a legjobb zenék. A Terész körúton az Oktogonnál baleset történt, ezt írta nekem Tamás, nagyon szépen köszönöm ezt a budapesti infót, ahol pedig még figyelni kell, egy név nélküli hallgató írta, hogy a Dob utcában is baleset történt, Rózsa utca, Dob utca kereszteződésénél. Köszönöm az infókat, várom őket a folytatásban is, 0620 55 55 155 a számunk, ahol pedig még szintén figyelni kell ez az M0-es autóút, mert hogy több helyről több információm is van. A déli szektorban az M1-es autópálya felé a Nagy Duna hidat is érintő munka zajlik, a 17-es és a 14-es kilométerek között a két külső sávot lezárták, és ez október 20-áig így is lesz. A két sávra szűkült szakaszon most is több mint 10 kilométeres a torlódás, a Toblett menetidő pedig egy óra is lehet. Sokan menekülnek le az autóútról, úgyhogy telítettek a sávok a környező utakon is, úgyhogy aki esetleg teheti, van kerülőútról tudomása, egérútról, mindenképpen válassza azt, ha pedig meg is írná nekem, vagy a többi hallgatónak, nagyon megköszönöm. A munka torlódásában a csepeli pihenőhelynél pedig egy autó és egy kamion is összeütközött, a 18-as kilométernél a legbelső sávot el is foglalják az autók, ezzel szintén lassítva a már jelentős kocsisort. És szintén a déli szektorban az M5-ös autópálya felé a 6-os főút csomópontjánál pedig aszfaltoznak. A 14-es kilométernél a külső sávot le is zárták, 4-5 kilométeres a torlódás. Köszönöm az információkat, ha bárki bármit lát az utakon, akár innen van bővebb vagy frissebb információja, nagyon megköszönöm, ha jelentkezik vele. Jó utat, vigyázzunk egymásra!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.
1: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel. Ha széllel szemben szaladok, én akkor is az utamat

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Pár perc múlva délután 2 óra lesz, jönnek a legfrissebb hírek, aztán Nelly Furtado érkezik, aki nem rég arról nyilatkozott, és nekem ez bevallom őszintén nagyon szimpatikus, hogy ő nagyon is kiáll az igazán testpozitivitás mellett, mert ugye a 2000-es évek csúcsidőszakában a magazinok olyan képszerkesztőkkel világosították a bőrét és vékonyították a csípőjét, amit ő maga sem hitt el, és azóta ezt, amikor csak tudja, mindenképpen fontosnak tartja megemlíteni. Nekem ez szimpi, ő is érkezik a következő órában, és az I'm Like a Bird. És jön majd a Back to Black dalad, akár péntek, akár szombat, figyelem, ez is dallamtapadást fog okozni.
2: Akár péntek, akár szombat, nekem mindegy, ez csak gyere elmondj holnap.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Plasztikai műtétek most akár 500 ezer forint kedvezménnyel a Dr. Rose Magánkórház plasztikai sebészeti részlegén. Ingyenes konzultáció, tapasztalt plasztikai sebészek, személyre szabott gondoskodás. Foglaljon időpontot még ma, és élvezze új formáját már az év végére. www.drrose.hu.
0: Reklámot hallottak. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: a Best FM-en.
1: Csalók is árulhatják az olcsó tűzifát. Gabonapelyhes dobozokban csempésztek drogot Hollandiából. Virágba borult az Atakamas hivatag. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Érdemes körültekintően vásárolni tűzifát, a túl olcsó ajánlatok mögött csalók is állhatnak, erre figyelmeztet az Országos Erdészeti Főfelügyelő. Nagy Dániel szerint különösen gyanúsak lehetnek a feltűnően kedvező árak, és a postaládákba dobott szórólap ajánlatait is érdemes fenntartásokkal kezelni. A vásárlás előtt célszerű ellenőrizni az eladót, a Nébik honlapján elérhető a nyilvántartott, legálisan működő tűzifa kereskedők listája.
2: Van egy fekete listánk, amire azokat a telefonszámokat rakjuk föl, ahol már valamilyen jogszerűtlen értékesítés vagy csalás történt, és természetesen a honlapon van egy olyan alkalmazásunk is, tűzifát okosan alkalmazás néven, ahol pedig azt tudjuk megnézni, hogy a településünk környékén kik azok az erdőgazdálkodók, tűzépek, akik tűzifát árusítanak.
1: Szombaton burkolatjavítás kezdődik több főváros környéki gyorsforgalmi úton. Az M1-es, M7-es közös szakaszán, az M7-es autópályán és az M0-as autóúton is korlátozásokra kell készülni, közölte a Magyar Közút. Budaörsnél lezárják az M1-es és az M7-es szétválásánál húzódó középső sávot. Az M7-esen a Balaton felé az M0-ásra vezető lehajtót is lezárják, ezért az érdi csomópont felé kell kerülni. A munkák várhatóan november közepéig tartanak. Doroglapult a gabonapelyhes és süteményes dobozokban, de még a boros üvegekben is. A Nemzeti Nyomozóiroda Kelenföldön fogott el két budapesti férfit, akik a gyanú szerint vonaton hoztak Hollandiából csaknem 8 kg kábítószert. A csomagokban ketamint, kokaint és amfetamin olajat találtak, emellett több mint 6000 eurót is lefoglaltak tőlük. Egy 8. kerületi ingatlanban pedig a drog hígításához használható anyagokra bukkantak. A párost őrizetbe vették. Virágba borult a világ egyik legszárazabb vidéke. A chilei Atakamas hivatagban a rendkívüli esőzések nyomán több mint 200 növényfaj kelt életre, rózsaszín, sárga és fehér virágszőnyeggel borítva be mintegy 17.000 négyzetkilométert. A jelenséget az El Niño hatásával hozzák összefüggésbe. Ilyen kiterjedt és intenzív virágzást 1997 óta nem figyeltek meg a térségben. Ma délkelet felé távozhatnak a felhők, mögötte pedig több helyen előbújhat a nap. Délkeleten lehet a több napsütés, míg északon és nyugaton néha gyenge eső vagy zápor is kialakulhat. A csúcsok 13 és 19 fok között alakulhatnak. Holnap a reggeli felhők fokozatosan elfogyhatnak, pénteken és szombaton pedig már főként napos, száraz időre készülhetünk. A reggelek közben egyre hidegebbé válhatnak, néha gyenge fagy is előfordulhat. Vasárnap is sok napsütés jöhet, keleten helyenként futó záporokkal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: 2 óra után is felejthetetlen slágerek és a legjobb hangulat a 90-es 2000-es évek nagy kedvenceivel. Én Majoros Rita vagyok, hozom, ahogy ígértem, Nelly Furtado, ott jön az I'm Like a Bird, de itt lesz a Stereo MC's is, a Connected, de Seal is, és ez amazing. A Deep Dish és az In The Music pedig már nyitja is az órát, ha jó hangulat kell, akkor hangerőt fel.
0: Best

Best FM a legjobb zenék. Ma kerekén 100 éve, hogy Milne Micimackója megjelent, úgyhogy ez ott az apropót a mai nap kérdésére. Arra vagyok kíváncsi, kinek melyik az a mese, amit biztosan megmutat, vagy megmutatna a gyerekeinek. Azt írja Anna, hát neki a Micimackó biztosan ilyen, mert szerintem megtanít arra, hogy nem kell tökéletesnek lennünk ahhoz, hogy szeressenek minket, és ezt a gyermekeimnek is tanítom. Péter is írt a Vukkot. Gyerekkoromban imádtam, és jó lenne, ha a gyerekeim is megismernék ezt a világot, de jó is volt. Azt írja Katalin, a Némó nyomában mesét választaná, a szülői szeretetről szól, de arról is, hogy néha el kell engednünk a gyerekeink kezét. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Jöhetnek a kedvencek, és jöhetnek a zenei kedvencek is a folytatásban. Egy duettel megyünk tovább. Kassza TV érkezik Dérhenivel, ez annyira te, itt a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék, nézzünk rá az utakra!
1: A közlekedési híreket támogatja a 29 éves MediaMarkt.
0: Jó utat kívánok a folytatásban is mindenkinek. Az M5-ös autópályán Budapest felé Kecskemét észak csomópontnál véget érte a korábbi baleset helyszínelése. A 75-ös kilométernél kialakult jelentős 4-5 kilométeres torlódás úgy tűnik folyamatosan csökken. Szakaszosan torlódik az M1-es autópálya Budapest felé Tatabánya és Bicske között. Erős a forgalom Tatabányánál és Bicske térségében is, elég nagy lassulás tapasztalható. 0620 55 55 155 ez az SMS, Viber és hívható telefonszámú. Ha bárkinek útinfója van, köszönöm, ha megosztja velem. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
3: Még nem tudod, melyik középiskolát választ? A Tolna Vármegyei Szakképzési Centrum 8 iskolájában számos izgalmas szakma és továbbtanulási lehetőség vár. Szerez olyan tudást, amivel megalapozhatod a jövődet. Ösztöndíj, a duális képzésben munkabér és pályakezdési juttatás egy helyen. Részletek a tmsc.hu oldalon.
1: A Best FM-en minden

a legjobb zenék. A Best FM minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A Best FM minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: A sorrend pont rangú.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Nagyon szép délután, szerdára, Baja és a térség. Tudják, ez a 94.3 Best FM, és megint bekészítve a legkirályabb zenék, hazai és külföldi slágerekről van szó. Játszadozunk az évjáratokkal és a műfajokkal is. A mikrofon mögött Molek Csongor egészen este 6 óráig. Hát hazai előadóval kezdünk. Király Viktortól szól a Szóló. 94.3

Ez itt a 94.3 Best FM, a legjobb zenék. A hétköznap kellős közepénél járunk, kellemes szerda délután, baljai hallgatók, és fókuszban már így a műsorunk elején a holnapi csütörtöki időjárás. Párával köddel indul majd a reggel, ezt mondják a hozzáértők, és a ködfoltok feloszlását követően majd erősen felhős lesz felettünk az ég, de ennek ellenére kiadós mennyiségű csapadék nem nagyon várható. Megélénkülhet viszont délután majd az északi-északnyugati szél, és a reggeli órákban lesz olyan terület, ahol már mínuszfokot mérünk. A csúcsérték délután 14-19 fok körül alakul. Pollenterhelésről még egy picit beszélhetünk, de lassan tényleg véget ér már a pollen szezon, a gombák tartják magukat még magas tartományban, és a parlagfű pollen koncentrációja maradt az alacsony szinten. Erős tüneteket az utóbbi növény szerencsére már nem okoz az arra érzékenyeknél sem. Most Fergie zenél és meghallgatjuk a Big Girls Don't Cry című dalt.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Baj a legfrissebb hírei a 94.3 Best FM-en.
2: Több órára kisüthet a nap a fátyol és gomoly felhők mögül. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Várhatóan még az idén elindul a sorozatgyártás a BYD szegedi autógyárában. A cég nemzetközi üzletágáért felelős vezetője közölte, a kínai járműgyártó európai létszáma hamarosan meghaladja a 10 000-et, 2030-ra pedig több mint 40 ezer munkavállalóval számolnak a kontinensen. A BYD a szegedi beruházáson túl további európai üzemek létesítését tervezi, a lehetséges helyszínek között egyebek mellett Franciaország és Spanyolország is szerepel. A kortárs magyar festészet három alkotói generációja találkozik október 18-ától a Szombathelyi Képtárban a Magyar Festészet napja alkalmából rendezett központi kiállításon, amely 120-140 alkotáson keresztül mutatja meg a magyar festészet jelenét, folytonosságát és megújulását. A kiállításhoz kapcsolódóan átadják a Magyar Festészet napja életműdíját, a középgeneráció elismeréséül szánt szakmai elismeréseket, valamint a fiatal generáció számára alapított Matyicska Jenő díjat. Drontámadás ért két hajót Bulgária Fekete-tengeri partjai közelében, az egyik elsüllyedt. Egy hete is történt már hasonló támadás, melyben egy kereskedelmi hajó megrongálódott, egy másik pedig elsüllyedt. Az volt az első olyan támadás hajók ellen, amely a NATO tagállam Bulgária tengeri gazdasági övezetében történt. Egésznapos képzőművészeti programsorozatra várják az érdeklődőket szombaton Szolnokon, közölte a Szolnoki Művésztelep művészeti vezetője. Verebes György Munkácsi díjas festőművész tájékoztatása szerint több helyszínen zajlik majd a Magyar Festészet napjához kapcsolódó képzőművészet ünnepe programsorozat. A nap Tar Sándor Szolnoki Művésztelepet bemutató filmjének vetítésével zárul a Múzsák terén. A programok ingyenesen látogathatók. Az eddigi legnagyobb orosz szankciós csomagot fogadott el az Európai Unió. Összesen több mint 1600 személy és cég elleni büntető intézkedésekről döntöttek az Ukrajna elleni orosz agresszió miatt. A korlátozások elsősorban az orosz hadiipari cégeket és vezetőiket érintik, de szankcionáltak 77 embert az Ukrajna megszállt területein tartott orosz választások miatt is. Végül a várható időjárásról. Északnyugat felől megnövekszik, majd délután csökken, felszakadozik a felhőzet. A Dunántúlon és esetleg északon helyenként kisebb eső kialakulhat. A légmozgás többnyire mérsékelt marad. Délután 13-19 fokot mérhetünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 94.3 Best FM.

Ez a 94.3 Best FM, a legjobb zenék. Itt Baján és a környéken, kedves hallgatók, a legjobb 10 közé jutással már megelégedett volna, viszont ennél jóval többet ért el Gagyi Norbert, a bajai tűzoltó őrmester. A Bükkfürdőn rendezett szeptemberi az ország legerősebb tűzoltója nemzetközi tűzoltóversenyen. A megmérettetése mintegy 100 hazai és külföldi induló tette próbára erejét és állóképességét. A feladatsor pedig az éles helyzetekben is alkalmazott mozdulatokra épült, a résztvevőknek egy 19 kg-os tömlővel meg kellett mászniuk egy 12 méter magas állványt, majd felhúzniuk egy ugyanilyen nehéz tömlőtekercset. Ezután egy gerendát kellett elmozdítaniuk egy kalapács segítségével, végül pedig egy 80 kilós bábut húztak be a célba, mindez teljes védőfelszerelésben és légzőkészülékben. És Gagyi Norbert végül a férfiak első korcsoportjában első helyen végzett, a hivatásosok között megszerezte a magyar győztes címet, az abszolút kategória magyar indulói között pedig második lett. Szívből gratulálunk, a beszámoló fent van a baon.hu hírportálon. Zenél most a Spice Girls és szól a We Were Forever című dal.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
2: Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorban állás nélkül. Válassza a Sugo Lab vérvételi pontjait Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bővebb információ és bejelentkezés sugo-lab.hu vagy hívja Bíró Aranka vérvételi pontvezetőt 13-tól 16 óráig 0630 590 24 04. Sugo Lab. Legyen tisztában a vérképével.
3: Szikrázó gyémánt, rozé aranyban tündöklő vagy letisztult stílus. Tervezze meg álmai gyűrűit a Barsi Ékszer online karikagyűrű tervező programjában. Csodaszép színek és formák, ezer lehetőség. Barsi Ékszer. Ez a történet rólatok szól.
4: Magyarország egyedülálló borkóstolója a Tudás Központban. Szekszárd Spot. Október 17. 24 szekszárdi borászat válogatott tételei, korlátlan kóstolás, különleges ételek, hangulat és zene. Részletek a Szexárspot Facebook eseménynél. Jegyek kultix.hu.
5: Nyolcadikos vagy, és még keresed a helyed? Dunaföldváron a Tolnavár megyei SC Magyar László szakképzőiskolában vendéglátás, gépészet, elektronika ágazat szakmai közül választhatsz. Közben érettségit szerezhetsz és ösztöndíjat is kapsz. Találd meg a hozzád illő utat. Részletek tmsc.hu.
6: Nem csak autót váltasz, életstílust is. A BYD legújabb modelljei a lenyűgöző dizájnt, a csúcs technológiát, a kiemelt biztonságot és az extra hosszú hatótávot ötvözik. Elektromos és hibrid modellek akár 0% THM-mel elérhetők. A BYD hivatalos márka kereskedése, Aliszka Autócentrum, Szekszárd, Bátaszéki út 7375.
7: Fontos a megbízhatóság?
8: Pakronet.
9: Helyi internetszolgáltatóként személyesen ismerjük ügyfeleinket.
7: Kedves ügyfélszolgálat, gyors segítség, többféle technológiai megoldás.
8: Makronet.
9: Ha most bemondod nekünk, Rádió 1, egy hónap internetet ajándékba adunk.
7: Makronet System Kft. Baja internet szolgáltatója.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
10: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
11: Itt garantált a zenei változatosság egész nap a 94.3 Best FM-en. Baljai hallgatók, aki a környékről velünk tart, őket is szeretettel köszöntöm, igen jó helyen vannak, megkészítve ismét a kedvencek. A mikrofonnál Molek Csongor, és indítja az óránkat most Christina Milian, meghallgatjuk a When You Look At Me című számot.
10: 90

94.3 Best FM, a legjobb zenék, üdv a hallgatóknak, Baja és a környék, a mikrofon mögött Molek Csongor, és nyilván tudunk ma is ünnepelni. Együtt a hallgatókkal október 14-e van a kedves Helének, nagyon boldog névnapot. A szülinaposokat Isten éltesse nagyon sokáig. Itt Baján és a környékünkön 115 évvel ezelőtt bejegyezték az első magyar filmvállalatot, a Hunnia filmgyárat. És 93 éve Adolf Hitler bejelentette, hogy Németország kilép a Népszövetségből. Íres emberek, akik ma születtek, 93 éve született Vég Antal, író, szociográfus, pedagógus, újságíró. 86 éve látott napvilágot Cliff Richard, angol énekes, színész, és 102 éve látott napvilágot Brody Vera, Jászai Mari díjas, bábis díszlettervező. Isten éltesse az ünneplő baljai hallgatókat nagyon sokáig. Zenél most a Besszen a Molokó együttes, és szól a Time Is Now című dal.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Irodalmi program az elmúlásról és a gyász feldolgozásáról elkészült, és a műszaki átadása is megtörtént az Orgona utcának, és Baján is sokan csatlakoztak a Séta az életért elnevezésű rendezvényhez. Köszöntöm Önöket! 2026. október 14-e van, az Oxigén Média híreit hallják a Bajai régióból, a mikrofonnál Szél Móni. Elkészült, és a műszaki átadása is megtörtént az Orgona utcának Pakson. A régi töredezett betonlapokat egy több mint 300 méter hosszú és 4 méter széles új, modern burkolat váltotta fel. A régi út jó alapot biztosított, így a ráaszfaltozással tartós felületet kaptunk. A megemelkedett útmagassághoz igazítottuk a kapubeállókat, az utat védő nemes patka pedig a vízelvezetésben is segít. Emelte ki Szél Benjamin, a 8-as számú választókörzet önkormányzati képviselője. A beruházás mintegy 18,3 millió forint önkormányzati forrásból valósult meg. A munkálatok a körzetben itt nem állnak meg, jelenleg is zajlik a Dunakömlödi Bartók Béla utca korszerűsítésének tervezése is, ahol a jövő év első felében várható hasonló felújítás, írja Telepaks. Polc Alerre emlékeztek október 9-én délután Szekszárdon a Babits Mihály emlékházban. Sok érdeklődő hallgatta meg az író, pszichológus, tanatológus az Együtt az eltávozottal című könyvének első fejezetét Rubány Anita felolvasásában. A szerző a halál, az elbúcsúzás, az eltávozott teendők, a társadalmi környezet, a temetési szokások, a halotti tor témáját járta körbe, szövegben összehasonlítva a régmúlt és a jelen szokásait és kihívásait. A megélt és az elnyomott gyászról, valamint a gyász fázisairól való gondolkodást is tematizált a Polc Alen írása, melyek mind fontos alapot adtak a felolvasást követő nem könnyű beszélgetéshez, amelyben Csúcs Dóra gyászkísérő volt a résztvevők segítségére, olvasható a Businski Mor Múzeum közösségi posztjában. A település rendezési eszközök módosítása kapcsán tartott lakossági fórumot Paksváros önkormányzata. A Városházán megrendezett eseményen ezúttal az övezeti besorolásokról is kérdezhettek az érdeklődők. A résztvevő partnerek a közösségi érdekre vagy a jogos magánérdekre vonatkozóan adhattak javaslatokat, fogalmazhattak meg véleményeket. A fórumon Heringes Anita polgármester javaslatokat és véleményeket kért a település rendezési eszközök módosítása kapcsán, melynek során a partner a közösségi érdekre vagy a jogos magánérdekre vonatkozóan adhatott javaslatot, melyről a Telepaks számol be bővebben. Baján is sokan csatlakoztak a Séta az életért elnevezésű rendezvényhez, amely a merrák elleni összefogásra és a megelőzés fontosságára hívta fel a figyelmet. A résztvevők rózsaszín szalagokkal és lufikkal indultak el a Bácskai Kultúrpalotától a Déri kertbe. A Bajai Liszt Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola tanulóinak előadása után közösen elültették az életet szimbolizáló fát, a séta pedig a rózsaszínbe öltözött Sugovica hídon ért véget. Október 9-én 16 órakor hivatalosan is elindult a Közlekedik a Család Nagy Családi Kreszteszt 2026 elnevezésű országos közlekedésbiztonsági edukatív program. A kampány idén a fiatalok képi világához igazodó, modern és trendi megjelenést kapott, így még hatékonyabban szólítja meg a célközönséget, mások mellett a dunaföldvári családokat. A nagy diák teszt pedig elérhető mobil alkalmazáson keresztül is, amelyet a fiatalok előszeretettel és kényelmesen használhatnak, írja a Szekszárdi Hírek. Különleges élményben lehetett része a közönségnek a Bácskai Kultúrpalotában, ahol a homok animáció és a szimfonikus zene találkozott egymással Baján. Szakó Ferenc Kossuth-díjas animációs filmrendező és homok animáció művész alkotásai a Bajai Szimfonikus Zenekar muzsikájára keltek életre a színpadon. Az eskarmestere Cipták Zsolt volt, zongorán közreműködött Ari Bencses Anikó és Laki János, a műsort Pető Attila vezette. 20-an vehettek át céggyűrűt az MVM Paksi Atomerőmű ZRT által szervezett ünnepségen október 9-én. A vállalat 1992 óta minden évben ezzel a kitüntetéssel ismeri el a kiemelkedően jó munkát végző munkavállalók tevékenységét.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 94.3 Best FM, a legjobb zenék.

94.3 Best FM, a legjobb zenék. 12. alkalommal startol az Országos Rajzfilm Ünnep, kedves hallgatók, amely már a Magyarország egyik legnagyobb ingyenes kulturális eseményévé nőtte ki magát. A KEDD animációs stúdió által szervezett fesztivál idén több mint 700 helyszínen várja a családokat, a rajzfilm rajongókat és a kikapcsolódni vágyókat. Hát Baján többek között a Bácskai Művelődési Központ csatlakozott idén is a rendezvénysorozathoz. És igen, a tavalyi irodalmi adaptációk után az idei Országos Rajzfilmünnep fókuszában a vizualitás és a hangok elválaszthatatlan fúziója áll. Központi téma a láthatóvá tett zene, a hang szerepe az animációban. A zene, a hangeffektek az animációban nem csupán kísérő elem, hanem a történetmesélés motorja. A fülbe mászó dallamok, a ritmusra mozduló karakterek és a zenei motivumok új dimenziót nyitnak a vásznon, összekötve a legkisebbeket a legidősebbekkel. A Bácskai Művelődési Központ idén november 12-én várja az óvisokat rajzfilmvetítésre, hogy a kicsik megélhessék a közösségi filmnézés élményét, örömét. Ott vannak a részletek a bajahangja.hu hírportálon. Ed Sheeran angol srác zenél most nekünk, és szól a Bad Habits.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 94.3 Best FM. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk, kedvező áron. 0620 384 3050.
2: Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorban állás nélkül. Válassza a Sugo Lab vérvételi pontjait Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bővebb információ és bejelentkezés sugo-lab.hu vagy hívja Bíró Aranka vérvételi pont vezetőt 13-tól 16 óráig 0630 590 2404. Sugo Lab. Legyen tisztában a vérképével.
3: Szikrázó gyémánt, rozé aranyban tündöklő vagy letisztult stílus. Tervezze meg álmai gyűrűit a Barsi Ékszer online karikagyűrű tervező programjában. Csodaszép színek és formák, ezer lehetőség. Barsi Ékszer. Ez a történet rólatok szól.
4: Magyarország egyedülálló borkóstolója a Tudás Központban. Szekszárd Spot. Október 17. 24 szekszárdi borászat válogatott ételei, korlátlan kóstolás, különleges ételek, hangulat és zene. Részletek a Szexárspot Facebook eseménynél. Jegyek kultix.hu.
5: Bizonytalan vagy még a továbbtanulásban? Szerez piacképes szakmát Pakson a Tolnavár megyei SC Első István szakképzőiskolában. A tanulás mellett itt a jövődre is figyelünk. Ösztöndíjat, a duális képzésben munkabért és pályakezdési juttatást is kaphatsz. Részletek a tmsc.hu oldalon.
6: Fontos a megbízhatóság?
7: Pakronet.
8: Helyi internetszolgáltatóként személyesen ismerjük ügyfeleinket.
6: Kedves ügyfélszolgálat, gyors segítség, többféle technológiai megoldás.
7: Pakronet.
8: Ha most bemondod nekünk, Rádió 1, egy hónap internetet ajándékba adunk.
6: Makronet System Kft. Baja internet szolgáltatója.
0: Reklámot hallottak.
9: 94.3 Best FM, a legjobb zenék. Kedves hallgatók, fókuszban a halászlé, ezúttal a Balaton partján főtt a Bográcsban, és 13. alkalommal rendezték meg a Siófoki Halfesztivált, ahol a gasztronómia és a kultúra került a fókuszba. A csaknem másfél évtizedes hagyománnyal bíró programsorozat célja, hogy a halfogyasztást népszerűsítse és bemutassa a konyhaművészet sokszínűségét. Baja megyei jogú városa visszatérő vendégként immár negyedszer vett részt ezen a fesztiválon, idén több tekintetben is kiemelt figyelem irányult a településünkre. A Halasvárosok utcája nevet viselő program keretében Duna és Tisza parti települések, köztük Baja, Hódmezővásárhely, Paks, Szeged és Szolnok is bemutatkozott a nagy érdeműnek, a standoknál pedig ételkóstolóval is készültek a delegációk. A kezdeményezés lehetőséget biztosított arra, hogy azok is megismerjék a gasztronómiai és turisztikai kínálatot, akik korábban még nem jártak az egyes településeken. Erről számolt be Schäfer Andrea, a Bajai Turisztikai Nonprofit Kft. Ügyvezetője, a baon.hu hírportál munkatársainak. A rendezvény zárónapján egyébként ismét megrendezték a települések közti gasztronómiai versenyt, ahol idén immár negyedjére hozta el a fődíjat. A Bajai csapat, gratulálunk! A sorozatos sikerek mellett a zsűri sem ment el szó nélkül, a diátadón tréfásan arról érdeklődtek, nem unják-e még a bajai halfőzők az állandó győzelmet. Ott van a beszámoló a baon.hu hírportálon.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
10: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
9: Üdv mindenkinek, Baja és a környék. Én maradtam a stúdióban, és pörgetjük még együtt a legjobb zenéket 60 percen keresztül. Itt a 94.3 Best FM-en. A mikrofonnál Oleg Csongor. Garantált a zenei változatosság egész nap egyébként, és mindjárt közlekedünk, aki vezet, maradjon velünk. Zenél a Kosén, és szól a Hide You.
10: 94.3

jelenne közlekedéssel kapcsolatban a környékről, azt kire mondja el. 30-as 74 777-es a telefonszámunk. A Best FM-en most az M-Walk csapata zenél, és meghallgatjuk a Free Your Mind című dalt. Prejudice. Wrote a song about it? Like to hear it? Here you go! Free your mind!

And when you do it like

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 94.3 Best FM, a legjobb zenék.

Ez a 94.3 Best FM, a legjobb zenék, fókuszban pedig az országos rajzfilm ünnep, kedves hallgatók, 12. alkalommal szervezi meg a KED animációs stúdió, és idén több mint 700 helyszínen várják a családokat, rajzfilmrajongókat és a kikapcsolódni vágyókat. Hát Baján többek között a Bácskai Művelődési Központ csatlakozott idén a rendezvény sorozathoz, és november 12-én majd várják az ovisokat rajzfilmvetítésre. 9 órától a KED stúdió legújabb válogatása lesz műsoron, Bogyó és Babóca Boribon, és még sorolhatnánk. És 10 óra 30-tól pedig a Vukkot nézhetik majd meg. Tudjuk jól, hogy a játékidő 76 perc, a vetítések helyszíne tehát a Bácskai Kultúrpalota, a programon való részvétel díjmentes, de előzetes regisztrációhoz kötött, ott vannak az elérhetőségek is a bajahangja.hu hírportálon. Mauro Picotto elvontabb slágere következik most, ez a Komodo.

0: 94.3 Best FM. A legjobb zenék változatosan.
1: Ez a levél megint neked íródik, lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt, egy fél árva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lett családi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ezt mai napig bánom. Pihenj csak tovább és folytasd az álmod.

94.3 Best FM, a legjobb zenék, a Soul to Soul következő slágere, a Get a Life című felvétel, amellyel én elbúcsúzom szerdára, kedves hallgató, köszönöm szépen a közreműködést mindenkinek, és tartalmas kora estét, jó pihenést kívánok, holnap csütörtökön pedig ismét milyen kapálya a délutáni órákban, majd 3-tól jelentkezem, várok mindenkit szeretettel, addig is maradjanak a Best FM-en, Molek Csongort hallották.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Őszi szerencse hetek a Kiskegyedben. Keresse a nyerő szimbólumokat a magazinban, vágja ki, küldje be, és figyel az 1 000 000 forintos fődíjat, vagy a további nyeremények egyikét. Részletek a magazinban. Kiskegyed. Nekünk, nőknek.
2: Plasztikai műtétek most akár 500 000 forint kedvezménnyel a Dr. Rose Magánkórház plasztikai sebészeti részlegén. Ingyenes konzultáció, tapasztalt plasztikai sebészek, személyre szabott gondoskodás. Foglaljon időpontot még ma, és élvezze új formáját már az év végére. www.drrose.hu.
0: Reklámot hallottak. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Reklám.
3: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es,

0: A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Hírek a Best FM-en.
1: Dupla kezelési költség terheli az EU-n kívülről érkező csomagokat novembertől. Budapestnek jó olimpia rendezési esélyei vannak. Észak-keleten lehet eső, zápor. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. A jövő hónaptól két kezelési díj terheli az EU-n kívülről rendelt internetes csomagokat, közölte a NAV. Ez a júliusban bevezetett 3 eurós átalányvámon felül fizetendő és a 150 eurónál drágább küldeményekre is vonatkozik. Az ügyintézést továbbra is a posta, a futárcég vagy az online platform végzi. Szigorodik a termékek azonosítása is. A vámnyilatkozaton a kereskedői és a gyártói azonosítót egyaránt fel kell majd tüntetni. Nyugodtan töltötte az éjszakát 14. Leó pápa tüdőműtétje után, közölte a Vatikán. Az egyházfőt Rómában operálták meg, ahol eltávolítottak egy rossz indulatú daganatot a tüdejéből. A további kezelésről az orvosok még nem adtak tájékoztatást. A kórháznál, ahol a pápa éppen tartózkodik, hívek imádkoznak a Szentatya felépüléséért. 4 napra megnyitják a látogatók előtt a budapesti igazságügyi palotát. Az épület október 20-a és 23-a között átadásának 130. évfordulója alkalmából ingyenesen látogatható. Az 1896-ban átadott műemlék felújítása még tart, de a legfontosabb történelmi terek már visszanyerték eredeti megjelenésüket. Az 55 perces vezetett sétákon bemutatják a központi csarnokot, a dísztermet, valamint több régi és új tárgyalótermet is. A részvétel előzet és regisztrációhoz kötött. Budapest komoly eséllyel pályázhat a 2036-os nyári olimpia megrendezésére, a párizsi játékok egyik vezetője szerint. Sophie Loren úgy véli, a magyar főváros előnye a nemzetközi sportesemények rendezésében szerzett tapasztalat, a sportszerető közönség és a már meglévő létesítmények. A francia szakember a Magyar Olimpiai Bizottság meghívására érkezett Budapestre, ahol a fenntartható rendezés fontosságát is hangsúlyozták. Magyarország mellett 6 másik ország érdeklődik a 2036-os játékok iránt. A Nemzetközi Olimpiai Bizottság várhatóan 2029-ben dönt arról, hogy hol rendezik meg a 36-os olimpiát. Tisztul az ég, északon, keleten azonban továbbra is lehet eső, zápor. A részleteket azonnal mondom. Vékonyodik a felhőzet, de az ország középső és keleti részein időnként még erősen felhős lehet az ég. Főként észak-keleten és keleten kisebb zápor is kialakulhat. Holnap már több órás napsütésre számíthatunk gomoly felhőkkel, keleten elszórtan záporokkal. A szél helyenként megélénkül, hajnalban -2 és +8, délután 13 és 18 fok között alakul a hőmérséklet. Pénteken is hasonló idő lesz, a napsütésé lesz a főszerep.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
2: Ami a 90-es és a 2000-es években ott volt a slágerlisták élén, az eladási listák élén, vagy éppen a rádiós játszási listák élén, az biztos, hogy itt lesz a következő 120 perc. Nem is, mert inkább fordítva mondom, a következő 120 perc dalai mind ott voltak a 90-es és a 2000-es években. A lejátszási listák, az eladási listák, vagy a rádiós játszási listák élén. Ezt mi röviden úgy szoktuk fogalmazni, hogy pop és rádiós slágerek. Erről szól mindig a szerdai első 120 perc 6 és 8 óra között. 6-től 5-ig én White Boy, 7-től DJ Effendi a lemezjátszók mögött.

0: este.
1: Aki már feliratkozott a Mixcloud profilomra, kapta az értesítést, aki pedig még nem, az egyrészt iratkozzon föl minél hamarabb, hogy ne kelljen mindig várni arra, hogy én itt szóljak, de most azért még szólok. Felkerült 5 újabb mix. Mixcloud.com/DJ Whiteboy. Ezt a profil tessék lájkolni, szeretni megkeresni, és ott lehet visszahallgatni korábbi nácsiktes mixeket, közben pedig olvasgatni a mixekhez mellékelt tracklistát.

0: nélkül. Ez a Night Shift.
1: A 0655555-ös Viber számunkra írt a Norbia 15-ből, hogy köszi a hatalmas zenéket. Igazán nincs mit. Adri pedig azt írta, hogy a Mixcloud-os küldetést teljesítene, ezt meg mi köszönjük szépen, Adri. 0655555-155, akkor mondom még egyszer, ide lehet nekünk Viber és SMS üzenetet küldeni, és persze ezen telefonszámunkon keresztül hívni is lehet minket. Van egy e-mail címünk, az info@bestfmbudapest.hu, és ha még nem lájkoltátok volna a saját profilunkat Facebookon és Instán, akkor tegyétek meg ezt is. Best FM Night Shift. Így találtok meg minket.

Best FM. A legjobb zenék. Mixben.

0: A legjobb zenék mixben. Ez a Night Shift a Best FM-en.
1: Mondanám, hogy a Night Shift-es mixeknek se vége, se hossza, mert de mindig 120 perc a hossz, és a vége az mindig este 8-kor van. Tehát addig van még pont 60 percünk. Ez a következő 60 perc lesz az, amiben majd DJ FMD áll a lemez játszott mögött. Pop és rádiós lágerek továbbra is terítéken. Gyorsan helyet cserélünk, és egy nagyon picike szünet után innen folytatjuk. Senki ne menjen sehova. She grabs the yellow

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Plasztikai műtétek most akár 500 ezer forint kedvezménnyel a Dr. Rose Magánkórház plasztikai sebészeti részlegén. Ingyenes konzultáció, tapasztalt plasztikai sebészek, személyre szabott gondoskodás. Foglaljon időpontot még ma, és élvezze új formáját már az év végére. www.drrose.hu.
0: Reklámot hallottak. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Megújul a balatoni bringakör, nem lesz olcsóbb jövőre sem a gázolaj. Virágba borult az egyik legszárazabb sivatag egy része. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Jövőre is drága maradhat a gázolaj. A Nemzetközi Energiaügynökség szerint ugyanis a háborúk és a finomítók termelésének visszaesése miatt kevesebb üzemanyag kerül a világpiacra, miközben a készletek is fogynak. A magas dízelárak a fuvarozást és ezen keresztül számos terméket is megdrágíthatnak. Közben a világgazdaság lassulása miatt összességében kevesebb olaj fogyhat. Az energiaügynökség tagállamai ezért tartalékok felszabadításával próbálnak növelni a kínálatot és mérsékelni az árakat. Mintegy 20 kilométeren újulhat meg a balatoni bringakör kerékpárút. A legnagyobb fejlesztés az északi partot érinti, ahol Tihany és Balatonfűzfű között 7 településen összesen több mint 14 kilométeren szélesítik ki és építik át a meglévő útvonalat. Az önálló kerékpárútak jellemzően 3,3 méter szélesek lesznek, és két új sorompóval biztosított vasúti átjárót is kialakítanak. A beruházásokhoz Európai Uniós és hazai forrásokat is felhasználják. A közbeszerzések egy része már zajlik, a felújítási munkák várhatóan jövő tavasszal kezdődnek. A múlt és a modern divat találkozik Szegeden, ahol holnap kiállítás nyílik a szegedi papucs történetéről és jövőjéről. Régi minták, kortárs divatfotók és képzőművészeti alkotások mutatják be, miként válhat a törökkorig visszanyúló hagyomány a mai öltözködés részévé. A tárlat a Kiskunszt galériában nyílik. Pénteken szakmai konferenciát rendeznek a Szegedi Dom látogatóközpontban, ahol a kézműves tudás megőrzéséről és a hagyományos lábbeli modern újra gondolásáról tanácskoznak. Virágba borult a világ legszárazabb vidéke. A chilei Atacama-sivatagban a rendkívüli esőzések nyomán több mint 200 növényfaj kelt életre, rózsaszín sárga és fehér virág szőnyeggel borítva be a mintegy 17 000 négyzetkilométert. A jelenséget az El Niño hatásával hozzák összefüggésbe. Ilyen kiterjedt és intenzív virágzást 1997 óta nem figyeltek meg a térségben. Egyre több felé szakadozik a felhőzet, ugyanakkor a középső és keleti ország részben még hosszabb időre beborulhat az ég. Elszórtan keleten kisebb eső előfordulhat. Csütörtökön alapvetően napos idő várható, időnként megnövekvő gomoly felhőkkel. A keleti megyékben élénk szélre és néhol záporra is készülni kell. Reggel -2 és +8, délután 13 és 18 fokot mérhetünk. Pénteken folytatódik a napos gomoly felhős idő, keleten egy-egy záporral.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben, megszakítás nélkül. Ez a Night Shift minden szerdán DJ Effendivel és a legjobb.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en. Felújítások kezdődnek az M1-es M7-es közös szakaszán. Szigorítanak a horvátok, nagyobb büntetés jöhet a gyorshajtásért. Északon is keleten lehet esőzápor. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Szombattól jelentős forgalomkorlátozásokra kell számítani az M1-es M7-es autópálya közös szakaszán, az M7-esen és az M0-áson. A Magyar Közút november közepéig több ütemben végez burkolatjavításokat. Elsőként Budaörsnél az autópályák szétválasztásánál zárják le a középső sávot. Az M7-esen a Balaton felé az M0-ásra vezető lehajtó sem lesz használható, kerülni Ért felé lehet. A munkálatok idején torlódásokra és hosszabb menetidőre kell számítani. Egy áruházi parkolóban bukott le egy kiterjedt droghálózat vezetője Kecskeméten. A férfit és élettársát 6,5 kg marihuana átvétele után fogták el a rendőrök. A nyomozók egy másik, közel 7 kg-os szállítmányt is lefoglaltak. A hálózat marihuánával és kokainnal kereskedett, a kábítószer egy részét Spanyolországból szerezték be. A házkutatások során több millió forint készpénzt és nagyértékű autókat is lefoglaltak. A Bács-Kiskun megyei főügyészség 8 ember ellen emelt vádat. Jelentősen megemelnék a közlekedési bírságokat Horvátországban. A tervezett szigorítás szerint a biztonsági öv használatának elmulasztásáért 200 eurós, vagyis mintegy 73 ezer forintos büntetés járhat. A veszélyes szabálytalan parkolásért már 109 ezer forintnak megfelelő összeget kellene fizetni, az illegális autóversenyek résztvevőire pedig akár 1 millió 800 ezer forintos bírságot és elzárást is kiszabhatnak. A horvát belügyminisztérium már dolgozik a törvénymód. Újabb részletek derültek ki a Gulácsi Péter spanyolországi otthonában történt fegyveres rablásról. 4 csuklyás férfi tört be a magyar labdarúgó válogatott kapus házába kett hajnalban, miközben ő a családjával aludt. A támadók közül többen fegyvert viseltek és a széfből készpénzt, valamint ékszereket követeltek. A rablók csaknem egy órát töltöttek az épületben, majd 2 luxusautóval elmenekültek. A családnak nem esett fizikai bántódása, az elkövetőket továbbra is keresik. Gulácsi a történtek miatt kihagyta a Villarreal keddi Bajnokok Ligája mérkőzését. Vékonyodik a felhőzet, de az ország középső és keleti részein időnként még erősen felhős lehet az ég. Főként északkeleten és keleten kisebb zápor is kialakulhat. Holnap már több órás napsütésre számíthatunk gomoly felhőkkel, keleten elszórtan záporokkal. A szél helyenként megélénkül, hajnalban -2 és +8, délután 13 és 18 fok között alakul a hőmérséklet. Pénteken is hasonló idő lesz, a napsütésé lesz a főszerep.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: A Nincsen Rózsa Tövis Nélkül mondás nálunk abszolút igaz lesz a következő órában, mert hogy jön a Kiss from a Rose Seal-től, előtte pedig itt lesz a Fekete Tövis Pápai Jocitól. De ebben a 60 percben jön még a Shapeshifters a Back to Basics-el, a Gadjo a So Many Times-al, és 50 Cent is a Candy Shop-pal 8 és 9 között.
2: Ez a Night Shift a Best

0: Night Shift a Best FM-en. A legjobb zenék.
1: Az önposta fiókja betelt. Az utolsó rögzítés időpontja 2014. október 2-a.
2: Szia, mamám! Rég láttalak, hívtalak volna, de nem tudtalak. Azért csörgök, hogy tud.

Best FM a legjobb zenék Európában és az Egyesült Királyságban, már mindenki ismerte és mindenki szerette őket, de az amerikai piacra történő betörés borzasztó nehezen ment. Leginkább azért, mert hogy a saját nevüket az Egyesült Államokban nem használhatták, ugyanis ezen a néven ott már volt egy Los Angeles-i rap banda, úgyhogy Amerikában Shapeshifters helyett a Shape UK nevet voltak kénytelenek használni. A Back to Basics érkezik itt a Best FM.

Best FM a legjobb zenék. Az évek során kiderült, hogy a C-Block is sokkal inkább egy zenei projekt, mint sem egy zenekar fix tagokkal. És bizony itt is cserélődtek az énekesek és a rapperek. Olyannyira, hogy idén december 11-én jön a vadonatúj C-Block kislemez nem mással a zenekar soraiban, mint Dante Thomas-szal. Igen, azzal a Dante Thomas-szal, akinek a Miss Californiát is köszönhetjük. Most az eredeti felállású C-Block jön. A Time is Ticking Away-el.

Best FM a legjobb zenék új album állítólag lesz, már dolgozik is rajta, The Algorithm címmel fog majd megjelenni 2027-ben, viszont világkörüli turné nem lesz, bármennyire is szeretnék ezt elhitetni velünk mindenféle kamu Facebook oldalak. Jön 50 Cent a Candy Shop-on itt a Best FM.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Nem mindegy, hogy honnan rendelünk tűzifát, jövőre is drága maradhat a gázolaj. Bivaly erős birkózó válogatott megy a VB-re. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Csak megbízható helyről rendeljünk tűzifát, erre hívja fel a figyelmet az országos erdészeti főfelügyelő. Legyen gyanús, ha túl olcsón árulják, és a postaládákba bedobott szórólapok ára is el legyenek irányadóak. Nagy Dániel rádiónknak elmondta, a Nébih honlapján található egy ellenőrző lista, amelyen a regisztrált legálisan árusítókat sorolják fel.
2: Ha beütjük a keresőprogramba azt, hogy EUTR és tűzifa, vagy Nébih és tűzifa, akkor megtaláljuk ezt a tűzifa vásárlás ellenőrző listát. Ez a szám, ez ahhoz szükséges, hogy valaki jogszerűen forgalmazzon, árusítson tűzifát. Van egy fekete listánk, amire azokat a telefonszámokat rakjuk föl, ahol már valamilyen jogszerűtlen értékesítés vagy csalás történt, és természetesen a honlapon van egy olyan alkalmazásunk is, tűzifát okosan alkalmazás néven, ahol pedig azt tudjuk megnézni, hogy a településünk környékén kik azok az erdőgazdálkodók, tűzépek, akik tűzifát árusítanak.
1: Jövőre is drága maradhat a gázolaj. A Nemzetközi Energiaügynökség szerint ugyanis a háborúk és a finomítók termelésének visszaesése miatt kevesebb üzemanyag kerül a világpiacra, miközben a készletek is fogynak. A magas dízelárak a fuvarozást és ezen keresztül számos terméket is megdrágíthatnak. Közben a világgazdaság lassulása miatt összességében kevesebb olaj fogyhat. Az Energiaügynökség tagállamai ezért tartalékok felszabadításával próbálnák növelni a kínálatot és mérsékelni az árakat. Négy napra megnyitják a látogatók előtt a budapesti igazságügyi palotát. Az épület október 20-a és 23-a között átadásának 130. évfordulója alkalmából ingyenesen látogatható. Az 1896-ban átadott műemlék felújítása még tart, de a legfontosabb történelmi terek már visszanyerték eredeti megjelenésüket. A részvétel előzetes regisztrációhoz kötött. 10 magyar birkózó is kiemeltként várhatja az asztanai világbajnokság sorsolását. A 13 fős válogatottból ráadásul 4-en a világranglista éléről kezdhetik meg a versenyt. Vánca István, Fritsch Róbert, Szőke Alexis, Vitek Dárius egyaránt első kiemelt lesz kötött fogásban. A kazahsztáni világbajnokság jövő szombaton kezdődik és november 1-jéig tart. Egyre több felé szakadozik a felhőzet, ugyanakkor a középső és keleti ország részben még hosszabb időre beborulhat az ég. Elszórtan keleten kisebb eső előfordulhat. Csütörtökön alapvetően napos idő várható, időnként megnövekvő gomoly felhőkkel. A keleti megyékben élénk szélre és néhol záporra is készülni kell. Reggel -2 és +8, délután 13 és 18 fokot mérhetünk. Pénteken folytatódik a napos gomoly felhős idő, keleten egy-egy záporral.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Ahogy pár évvel ezelőtt a Sugar Babes, úgy idén ősszel a Mystic is egy alkalmas visszatérő koncertet nyomott a londoni O2 Arénában. Aztán tudjuk, hogy a Sugar Babes azóta már többször is fellépett, sőt, jövő évelejére új albumot ígérnek, úgyhogy lehet, hogy egyszer a Mystic is majd eljut ugyanide. Mindkettő csapat érkezik a következő órában itt a Best FM.
3: Ez a Night Shift a Best FM.

Best FM, a legjobb zenéket, az időjárás cseppet sem lesz más a holnapi napon, sőt, pontosan ugyanolyan lesz, mint ma. 17 fokos nappali maximum, kevés felhővel, szél, csapadék és front nélkül.

Best FM a legjobb zenék 2000-ben alakultak, de a rengeteg tagcserének köszönhetően 2009-re már eljutott odáig a zenekar, hogy az eredeti tagokból senki nem volt a csapatban. Most 26 évvel később az eredeti tagokkal jön az új Sugar Babes album 27 februárjában. Most megjön az Overload.

a dinamikus, energikus, vidám, diszkó klasszikus darról, hogy Candy Staton azután írta, hogy egy brutálisan bántalmazó kapcsolatból sikerült kilépni hosszú-hosszú évek után. Kim Mazzell verziójában érkezik a Rómeó és Júlia című filmbetétdala Young Hearts Run Free, The Best End.

XFM, a legjobb zenék, One Night Stand, egy éjszakás kaland. Hát valami ilyesminek hirdette meg szeptember 12-i újra egyesülő koncertjét a Mistake. 20 évet kellett erre várni, hogy lesz ebből még több, hát azt talán csak a zenekar és a menedzsment tudja. A Scandalous érkezik most itt a Best

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek
1: a Best FM-en. Jelentős forgalomkorlátozásokra kell készülni az M7-esen és az M0-áson. Megvan az év turistaháza, északon és keleten eshet. Bányász Árpád vagyok a hírekkel. Szombattól jelentős forgalomkorlátozásokra kell számítani az M1-es, M7-es autópálya közös szakaszán, az M7-esen és az M0-áson. A Magyar Közút november közepéig több ütemben végez burkolatjavításokat. Elsőként Budaörsnél az autópályák szétválasztásánál zárják le a középső sávot. Az M7-esen a Balaton felé az M0-ásra vezető lehajtó sem lesz használható, kerülni Ért felé lehet. A munkálatok idején torlódásokra és hosszabb menetidőre kell számítani. Egy áruházi parkolóban bukott le egy kiterjedt droghálózat vezetője Kecskeméten. A férfit és élettársát 6,5 kg marihuana átvétele után fogták el a rendőrök. A nyomozók egy másik, közel 7 kg-os szállítmányt is lefoglaltak. A hálózat marihuanával és kokainnal kereskedett. A házkutatások során több millió forint készpénzt és nagyértékű autókat is lefoglaltak.
2: Megvan az ország kedvenc erdei szálláshelye, lezárult a közönségszavazás. A Soproni hegységben található MUK turistaház lett az év turistaháza. Erről Bán Takács Gyöngyi, az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ kommunikációs igazgatója beszélt rádiónkban.
3: Összesen 9005 szavazat érkezett be a 10 döntős természetközeli szálláshelyre. A győztes 3656 szavazatot kapott. Az év turistaháza kampány célja, hogy megmutassuk azt, hogy a turistaház akkor már sok esetben kényelmes, modern, korszerű és akár többnapos kikapcsolódásra is alkalmas szálláshelyek, miközben megmaradt a természetközeli hangulatuk. Ezek a helyek kiinduló pontot is adhatnak egy aktív hétvége megtervezéséhez, kiránduláshoz.
1: Jelentősen megemelnék a közlekedési bírságokat Horvátországban. A tervezett szigorítás szerint a biztonsági öv használatának elmulasztásáért 200 eurós, vagyis mintegy 73 ezer forintos büntetés járhat. A veszélyes szabálytalan parkolásért már 109 ezer forint megfelelő összeget kellene fizetni, az illegális autóversenyek résztvevőire pedig akár 1 millió 800 ezer forintos bírságot és elzárást is kiszabhatnak. A hírblokk végén essen pár szó arról, hogy milyen időjárásra számíthatunk az előttünk álló órákban.
4: Egyre több felé szakadozik a felhőzet, ugyanakkor a középső és keleti ország részben még hosszabb időre beborulhat az ég. Elszórtan keleten kisebb eső előfordulhat. Csütörtökön alapvetően napos idő várható, időnként megnövekvő gomoly felhőkkel. A keleti megyékben élénk szélre és néhol záporra is készülni kell. Reggel -2 és +8, délután 13 és 18 fokot mérhetünk. Pénteken folytatódik a napos gomoly felhős idő, keleten egy-egy záporral.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
6: Usher Raymond néven nem ő volt az első a családban, ő már negyedikként viselte ugyanezt a nevet. Dallasban, Texasban született, aztán átköltözött Atlantába, ahol 15 évesen már meg is jelentette első nagylemezét, és onnantól fogva a világ csak úgy ismeri őt, hogy Usher, aki ma október 14-én ünnepli a születésnapját, hamarosan érkezik.
5: Ez a Night Shift a Best

Last FM a legjobb zenék 25 évvel ezelőtt, a 2001-es Sziget idején járt itt utoljára Magyarországon, szóval éppen itt volt az ideje, hogy megint ellátogasson hozzánk, el is fog, november végén érkezik majd Budapestre. Eagle Eye Cherry biztos, hogy ezt is nyomni fogja majd. Save Tonight!

Best FM a legjobb zenék idén május 1-én vonult börtönbe Press Michel, hogy megkezdje 14 éves börtönbüntetését. Ők ugyan még bíznak a fellebbezésben, illetve az elnöki kegyelemben, de a szakértők azt mondják, hogy ebben nagyon nem érdemes bízni. Gondolom nem úgy tervez, tehát senki nem úgy szokta tervezni, hogy 54. születésnapját majd a rácsok mögött fogja ünnepelni, de idén ez lesz a helyzet, ugyanis pontosan 5 nap múlva, október 19-én lesz majd Press Michel születésnapja. A zenekarával, a Fugees-zel és a Killing Me Softy-val érkezik most itt a Besten, a legjobb zenék között.

az 1927 ez az első hivatalos megjelenése annak a görög népdalnak, amelyből aztán Dick Dale megcsinálta a Miserlou című dalt, amelyet aztán Quentin Tarantino felhasznált abban a filmjében, amelyet 1994-ben pontosan ezen a napon mutattak be az amerikai mozik. Aztán a

Best FM a legjobb zenék, és akkor jön a szülinapos, aki a mai napon tölti a 48-at. Usher Raymond a negyedik a családban. A világnak csak Usher. Jön a DJ Garasz, Falling in Love.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: A mai szerdából hátra van még 60 perc, és természetesen ebben a 60 percben is, mint az előző 23-ban, a 90-es és a 2000-es évek felejthetetlen slágere érkeznek, vagy felejthetetlen előadóktól. Robbie Williams, Kylie Minogue-gal jön meg a Kids-zel, itt lesz a The Loonies az Agat 5-on ittal, és egy kis Payphone a Maroon 5-tól az óra legelején.
1: Ez a Night Shift a Best

0: nem a lány.
1: Ez a Night Shift White Boy-jal. SMS, Viber és telefonszámunk 0620-55-55-155. Best FM, a legjobb zenék.
2: Excuse me, can I please talk to you for a minute?
3: Sure, you know, you look kind of familiar.

Best FM a legjobb zenék, hogyha tényleg lesz valami jövőre a Kylie Minogue karrierének 40. évfordulóját ünneplő világkörüli turnéból, hát akkor gondolom azért csak visszalátogat második otthonába az Egyesült Királyságba, és gondolom felép majd Londonban, és gondolom, hogyha ott lesz, akkor azért ehhez a dalhoz azért csak meghívja Robbie Williams. De jó lenne ezt egyszer élőben hallani tőlük. Jön a kérdzét a Besten a legjobb zenék között.

Kezdtem a legjobb zenék, holnap meccs lesz az Üllői úton, tudjuk, hogy ez mit jelent. Megállni tilos táblák, elterelések és a többi. Üllői úti felüljáró melletti mindkét szervizút, Albert Flórián út, Fék utca, Gyáli út, Bláthi Otto utca, a szokásos helyen tessék éjféli korlátozásokra számítani. Kádabb!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

hogy ne ártsak másnak, a magamnak is rossz vagyok társnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított, mikor azt hittem a csodára bármi jobb? Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam alul, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztük. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha a józan észre szembe megyek, tudom akkor is meg.